fogott egy karabinert, rámakasztott, és így... Puf. Az anyád! 10 méter per szekundum. Puf, az ilyen ám? Hát így zuhanunk, zuhanunk kulturáltan. Ah! Én meg már csak megkérdezem tőle, hogy úgy... Mik a tervei? Aki így zuhan, ne tegye. Ne nyissa ki a szem... De résnyire se. Én kinyitottam, hogy ennyire látod, 8 méter per szekundumra lassultam. Így fújottam föl. A B-rendszeremben egy ilyen 20 atmoszféra nyomás keletkezett. Én a következő 400 méter zuhanás tánuszból úgy megküdtem. Ne röhögjé. Akkor böfögnöd kell, az segeden keresztül rántja ki. De le... De nem ez a legkellemetlenebb, hanem amikor földet érsz, és rájössz, hogy nem is pukizni kellett. Voltunk a családdal nyaralni Balatonon, ott nem repülővel mentünk, vonattal, és hát kibéreltem egy házat, szart olcsón, és első este nagyon szépen telt, mert a gyerekek lefeküdtek így 8 órakor, tehát tényleg nem volt vele gond. Én 8.30-kor a teraszon egy sört ciccentettem, 9-kor szólt a feleségem, hogy hát rámér. 10 pontot tudok adni az éjszakára. A 30 volna mindegy. Meg arra, hogy nyomorult 12 másodpercre, minek többet, tényleg, tehát így. Végülis a híradót láttam a végén, úgy tetszik ott valakinek. Első este nagyon szép volt, másnap viszont megjöttek ezek a sutykó-butykóék, ez a kis autó, nagy hangszóró. Hajnali 4-ig. Na most ebben egy gáz van, hogy gyerekek 8-kor elalszanak, mi hajnali 4-ig nem. De a gyerekek viszont 6-kor kelnek, és nem úgy kelnek az én fiaim reggel 6-kor, hogy hello, fater. A szalonás tojásántotának az alapot már megcsináltam. 3 sor a hűtőbe. Sportújság az asztalon. Aludj nyugodtan 10-11-ig, én addig lenyírom a füvet bárhol. Hát... Nem, az én fiaim nem így kelnek. Az én fiaim reggel 6-kor általában úgy kelnek, hogy kakaó! Tehát, hogy... Az első szúrást a kisagyba érzed, utána 10-ből 11-szer behugyozol. És be is. Na mindegy. Hát fölkeltem, átmentem sutykó-butykóig, az, hogy nem lehetne egy kicsikét halkabban, de húzza innen. Hát én meg elmentem, és ők hajnali 4-ig. Hát reggel 6-kor másnap beültem a autóba a két gyerekkel, átálltam. Sutykó-butykóék ablaka alá, képzeljük el, hogy mértanilag az. Itt van. Megálltam itt a autóval. Ugyanis van nekünk egy CD-nk Halász Jutkától ez a...

0: almaszósz, almaszósz, tehát nem kell, hogy másnapos legyél, hánysz konkrétan. Akkor jött át a Nándi szomszéd, hello, Barna, figyelj, már találtam egy stripfűrészt, itt figyelj, beindíthatnám-e, de itt. Nándi, gyere, gyere! Rrr. Én meg flexet. Nincs vas az udvarba, de én a betont vágtam vele. Nándika, rrr. Rrr. Rrr. Nándi, szivató. Ekkora filmmel indították. Az almaszósz, az almaszósz! Sutyko Butykóék reggel 8 óra 10-re Siófok külsőn a nagy táblánál az autópálya jön be, így hánytak. Engem, mint egy csegevarát a nép a hátára, a vállára vett. Délután mindenhol ittam egy sört. A film életükben nem ettek annyi fagylaltot, mint aznap délután. Mondom, Samukám, ez a 6. jégkrém. Samu fiam válasza, szarjál rá, fater, ingyen van. Meg a másik dolog Siófokon itt zárásképpen, hogy mi van a strandon, főtt kukorica. És hát ugye ezt egy néni árulja, viszonylag öreg a hardware és a szoftver sem friss. De ilyen német-magyar multilanguage, technóval meghúzva, tehát 8:00-kor indítja a néni a hardware-t, a szoftver az 10-re követi. És ezt hallod tulajdonképpen, 10:00-kor, Mais, mais, mais, bitte, mais, bitte, bitte, mais, bitte, főd, bitte, kukorica, mais, főd, bitte, kukorica, főd, főd, kukorica.
1: Lorán Barnát láttuk, hallottuk. Olyasmi. Rohadjon meg. Na mindegy, majd megbeszélem vele. Megindított bennem a Barna, akkor én is elmesélem, hogy az én kölykeim hogy ébrednek föl. A kicsi az, kifigyelte az asszony, 6 óra 5 és 6 óra 19 között ébred föl. Oda a napához, mondjuk most te vagy apa. Vedd azt, húj be a szemedet, kisbaba. Úgy. Mutatom, így csinál, azt mondja. Apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa. Mondom, én azt szoktál, engem ez nem érdekel, de ő nem adja föl. Azt mondja, apa, apa, apa. Ilyenkor egy férfinek egy gondolata van, leütöm párnával, azt délután csináljuk egy másikat, de akkor se adja föl, hanem fogja, és így a szememet így szétfeszíti, és valahogy fölébredek. És egy cimborának meséltem Miskolcon, azt mondja, vele ugyanez megtörtént annyi változtatással, hogy a gyerek szétfeszítette a szemét, viszont közben a kis barkács kalapáccsal és ugye apa arra kelt föl, hogy nyílik a szeme, és jön a fejébe a kalapács. És hát ugye ő reflexből, hogy takaróval együtt elrúgta a gyereket. Nem tudom, néztük-e az esküvőnek, a londoni esküvőnek a közvetítését a tévébe. Lányok, figyeltük? Nagyon szép volt az asszonnyal, megnéztük az ismétlést. Én mondjuk éjszaka megnéztem a fizetős pornó csatornánál. Adták a nász éjszakát is, de... Most ebben nem menjünk bele, és figyeltük-e, hogy a Katie-nek az ujjára nem ment föl a gyűrű. És mondta a feleségem, azt mondja, biztos reggel sokat mosogatott, és megdagadt az ujja, úgyhogy ott tartunk. Gyönyörű volt, gyönyörű volt. Hát az MLS-nek volt egy szép fóruma a nagy sportcsarnokban, a Hölgyek Kedvéért MLS Magyar Labdarúgó Szövetség. Oda hívtak engem beszélni, úgyhogy Diósgyőrről kellett beszélni, mégis fizettek is, úgyhogy teljesen rendben volt, elvállaltam a dolgot. 1500 meghívott vendég, hát csak így dicsekszem, hogy előttem 2 darab ember lépett föl, az egyik a Jéro, a spanyol szövetségnek a vezetője, ő a Real Madrid 80-szoros spanyol válogatott labdarúgója, egy félisten maradjunk ennyibe, utána pedig Orbán Viktor miniszterelnök lépett föl, ő tartott egy kis beszédet, és utánuk következtem én, és jöttem a Viktor után, és mondom így, fölentem a színpadon, mondom, nagyon szépen köszönöm a miniszterelnök úrnak, nálunk a médiában van egy úgynevezett bemelegítő ember. A felszopót nem mertem mondani, csak azért mondom, mondom, én nagyon szép, akinek az a feladata, hogy jó hangulatba hozza a közönséget, én nagyon szépen köszönöm a miniszterelnök úrnak, hogy ilyen jó hangulatba hozta az én kis közönségemet. Lement a műsor, heheréztek, rendben volt. Hát utána oda mentem a miniszterelnökhöz, odaengedtek, maradjunk annyiba. És így, hát annyit mondtam, hogy miniszterelnök úr, nagyon jó volt a beszédje, kár, hogy nem volt benne poén. Szóval, de volt. Túl sokat már nem beszéltünk, kezet fogtunk, de mondjuk így se lett meg a nyugdíjam, úgyhogy teljesen rendben van a dolog. Szóval itt tartunk, fogadjuk nagy szeretettel Dombovári Istvánt, aki a Fogyókúra és a Celebek óriási császára. Dombovári István!
2: Jó estét kívánok! Sziasztok, jó estét! Császára, hallod? Legfeljebb császár szalonnája, nem? Ugye? Akváriumban már ment a röhögés. Nem megyünk be a fogyós témába, titeket úgy se érint. Én folyamatosan küzdök a Fogyókúrával. Ez ilyen kiegyenlítetlen küzdelem. Tehát ez annyi értelme van, mint Presser Gábort megkínálni egy mebukainnal. Úgyse lesz tiszta hangja. Mindegy, szóval... Mindenkinek van saját trükkje, nekem is megvan. Szalonnát olajba sütöm, mert light. Ezt ismered te is. Másik módszerem az saját. Este 6 után nem eszem semmit, de 5:45-kor, hallod? Ami mozdul. Általában ilyen akadályt se állítok magam elé. De hidd el, megéri egy pár kilót ledobni. Aki látta a régebbi adásokat, meg aki nézi a Kult TV-n, meg a YouTube-on non-stop, azt tudja, miről beszélek. Annyi kiló voltam, mint amilyen magas. Tehát ezt így rakd össze. Tehát így 135x135. Plusz cipő. Nem a republikus, tehát én. Egy az egybe. Nektek ez alap, de nekem extra, hogy végre most már pár kilóval kevesebben. Akkor nyílik ki a Tesco-ba a fotocellás ajtó, amikor odaérek elé. Mert eddig már a parkolóba kinyílt, hallod? Minden lenyílt, ami fotocellás, még a szervízakna is. De hidd el, megérte. Pár kiló mínusz, megváltozik az e-mail postafiókot tartalma is. Olyan is, hogy már jönnek levelek. Olyan is, hogy szerelmes levelek. Hallod? Még olyan is, hogy nőktől, az a legfaszább. Kevésnek is örülök, tudod is, mert... Mutka, ennyit írt egy lány. Szia! Én egy önkéntes ápolónő vagyok. Jelenleg kint vagyok egy misszión egy lepratáborban. Ha mondanám, hogy úgy meglepődtem, hogy leesett az állam, de ez prosszó. Azt mondja, de amint hazajöttem, azonnal szeretnék veled találkozni. Mi az udvarias válasz, mi? Hát mondom, rendben van, de azért előtte kiskezeret domestosszal dörzsöld át. Hát az első randi ne tegye el a joystickot emlékbe, nem? Kortársaimra nézek, tudod, mire gondolok? Hát olyan, amilyen, de már megvan a kapcsolási rajza. Tehát az már ugye milyen? Rettenetes, ott éppen isznak egészségetekre. Mi az, fehérbor? Rozé, férfiak, fehéret isznak, egészség. Nem, egészség, szigorúan egészség. Na, szóval Péter itt beszélt az előbb a királyi esküvőről, legalábbis, ahogy ő hallotta. Nálunk, mi falunk azon gondolkoztunk, hogy ezt Jászkor Jenőn kellett volna megrendezni ezt a királyi esküvőt, ilyen faszal lett volna, nem? A régió magyar módszer szerint, hogy jön a sok régen nem látott rokon, megeteted őket drága pénzért, hátad mögött elmondják, hogy az asszony kurva, a gyerek strici, reggel összehánynak mindent, és arra ébred a férfiú pár, hogy 150 darab kenyérpirító boldog tulajdonosa, aminek kurvára nincs meg a blokkja. Tehát azért érted, miről beszélek. De Magyarországon mindenhol megünnepelték, mert mindenhol így kérték a kocsmába, hogy figyelj, most angol poén jön, tudod, mit kérek? Két Vilmost. Tartjuk az ünnepeket. Na de bár ez egy szórakoztató műsor, azért a komoly dolgok mellett sem mehetünk el szó nélkül, hiszen közéletibe nyomjuk. Ugye hallottuk, hogy Amerika nagyon komoly akciót hajtott végre, Ládent deaktiválták gyakorlatilag, lehet mondani. És ilyenkor az ember elgondolkozik, az amcsik kihúzzák magukat, hogy mi nekünk van izé fegyveres arzenálunk, meg atomunk, meg minden. Hát, én büszkén jelenthetem, hogy mi magyarok is ott vagyunk a toppon, ugyanis mostanában a közéletben történt valami, amivel mi is végre beléptünk a haderőbe, sajátos hadviseléssel. Egy bejátszás fog következni, készüljünk a legrosszabbra.

0: büszkén jelenthetem, hogy Magyarországnak mint láthattuk, immáron Magyarországnak is van tömegpusztító fegyvere. Hát a maják tévedtek egy évet a 2012-vel, tehát egy ilyen fapados Armageddon már is megkezdődött. Ez úgy terjed, mint a Kör című film videókazettája, ha emlékeztek rá. Elindult az összeomlás, hallod? Többen megnézték, tudod, mik történtek? Schmidt Pál megtanult helyesen írni, Fási Ádám énekelni, Zimány Linda összejött és rátszal, akinek nincs lóvéja. Úgyhogy ez van, ott vagyunk a toppon, büszkén jelenthetem. Na de hát tévében nem csak ilyen műsorok vannak ám. Olyan közleményeket szoktak hallod a reklámokba közzétenni, hogy úgy érzed, hogy mintha nem készültek volna fel rá. Most már mindent lehet reklámozni, ugye reklámokról szól minden. Valamelyikap hallottam egy ilyen hirdetést, hogy gyermek agykontroll. De mi a fasznak az nekik? Tehát, hogy gondolj bele, hogy néz ez ki.
1: Most ide adod nekem az önfejedet. Nem én kakítam be, hanem te a szobába.
0: Gyerek agykontroll, ez hülyeség. Ennél nagyobb egyetlen hülyeséget találtam, csak egyet. Minden szó igaz, figyeljünk rá. Figyelj, hirdetés. Megunt szemüvegét adja le nálunk, és mi eljuttatjuk a fejlődő országoknak. Most ezt elemezzük ki ezt az egészet. Tehát kezdjük ott. Mi az, hogy megunt szemüveg? Szóval, bassza meg, elegem van abból, hogy látok. Megtapossa. Aztán leadja. Ezek begyűjtik. Elküldik a fejlődő országoknak. Mi a következő kép, amit látsz? Szerencsétlen kis puffathasú etióp gyerek. Ott ül a sivatagba egy törött STK keretes szemüveggel. Nem elég, hogy kurva éhes vagyok, most már szart se látok. Minden külső adottságom ellenére, akár isztak, akár nem, én is kapcsolatban élek. Ráadásul egy nővel, megtapsolsz, de aranyos vagy. Tudtam, hogy ennek sikere lesz. Tehát én ilyen konzervatív vagyok, tehát egy nővel, nyomjuk így. Én evolúció követő magatartás. Tehát ezeket eltoncsolnék, megoldották más, hogy mi maradunk ennél a régi módszernél. Nem ez a lényeg. Ugye mi majdnem 10 éve vagyunk együtt, már ilyenkor mindent elosztunk szépen, például a havat is elszoktuk. Hát ő nézi, milyen szép, én meg elhányom a ház előre. Nehogy azt mondta, hogy nálatok nem így van. A francokat, legtutibb. 10 év eltelik, körülbelül 10 év a vízválasztó. Akkor egy idő után más dolgok kerülnek előtérbe a férfinál, és más dolgok a nőnél. Mire gondolok? Mindjárt rájössz. A férfi 10 év körül elgondolkozik azon, hogy kéne egy kis változatosság a hálószobába. Tudod? Hogy érezze, hogy férfi. A nő meg mit szeretne? Ha eddig nem történt volna meg, valami megállapodás jellegű. Tudod? Ha nem házasság, minimum eljegyzés, érted? Hát akkor én meglépem az első lépést a vágyaim felé, úgyse ő fogja. Elmentem egy ilyen szexuális segédeszköz jellegű boltba. Csak én falun élek, tudod, és ott csak gazdabolt van, tehát érted? Amennyire nem értek hozzá, ezek eladnak nekem egy üstházat, hogy valami orosz vibrátor. Na mindegy. Bementem, vettem magamnak egy ilyen gyűrű alakú, úgynevezett pajszerra húzható fickósító eszközt. Ahogy bent hívták, ukrán terminátor. Nem értettem, de nem is kellett, lényegtelen. Otthon nincsen mekkora pofám, nehogy a szintó. Azt sem tudtam, hogy vezessen fel. Megállok a párkapcsolatom előtt, mondom, tudod, mi történt, ma szívem? Tudod, mi történt? Ma nem fogod elhinni. Hallod? Én ma végre megvettem a gyűrűt. Bekönnyesedett a szeme egy pillanat alatt. Azt mondja, hát mi tartott idáig? Na, benne lettél volna, akkor ne várjunk egy napot se, húzzuk fel még ma este. Azt mondja, hogy is, ne majd a pap előtt? Azt semmiféleképpen nem, tehát bár az egyház már rendeződik, tehát oldják a cölibátust, hallottuk? Rájöttek végre, hogy lehet azt csinálni nőkkel, meg felnőttekkel is. Na, beletelt egy pár ezer évbe. Hát kérdezzelek meg benneteket, látok is sok párkapcsolatot. Vagy csak kamu, vagy így volt, hely. Itt vagyunk egymás között, itt ülők, nézők. Kivel fordult már elő az, figyú, intim, hogy szex közben valaki mást képzelt oda? Csak a nyakarat vakartad? Jó. Senki. Gyerekek, én már ott tartok ennyi év után, ha én szex közben valaki más képzelek oda, én azt a valakit már magam helyett szoktam oda képzelni. A kapcsolatnak az így több jó része van, mint rossz. Tehát legyünk őszinték. Főleg, amikor hétvégén elmegyünk multizni, ugye közös bevásárlás, srácok, utáljuk mi, amikor a nők azok órákig nyomatják. Én leülök általában egy ilyen férfi megőrzőbe, tudod, ott az elején. Előveszek egy dobozos sört, vagy hogy a sofőr haverom szokta mondani, megpisszentek egy pattintós zsömlét. Szleng, érted, falu. Tök fasza. Szoktam nézegetni ott az embereket, ugye. Tanulok, figyelek, asszimilálódok. És jött ott egy család mellettem, hát hogy is mondjam, nehogy nem akarok tehát ilyen rossz sztereotípiákba belemenni. Tehát ugye a kisfiúnak hát színes fém volt a jele az óvodába. Az mondjuk, hogy a gyerek hallod, mindent szétszedett már a boltba, tehát már metlakit szedte föl meg ilyenek, nagyon rossz gyerek volt. Azt mondja neki édesanyja, ide figyelj, Alejandro! Ha rendesen viselkedel, anyád vesz neked hazafele forgós tyúkot. Otthon jöttem rá, hogy az a grill csirke. És általában a sok rosszaság végén az én saját szezonrészemet mindig valami tanulságos dolggal szoktam befejezni. Most is hasonló dolgokra készülök. Az üzenet, a tanulság, tanuljunk nyelveket. Ne járjunk úgy, mint én. Pár év ezelőtt olyat csináltam, amit senkinek nem ajánlok. Vonattal mentünk Velencébe. Nem izé Gárdony, Italiano? Ajaj. Az a rohadt vonat logikátlan útvonalon, Szlovénián és Horvátországon keresztül megy át, mert úgy a leghosszabb. Ugye ott nincsen Schengen, felpattannak a határőrök, mindenhol szétkapják a csomagodat, megnézik, hogy éppen mi van nálad. Teljesen mindegy, milyen nyelven beszélnek, egy mondat van nekik betanítva angolul, ez a, lehet, hogy rosszul ejtem, kisőt biztos, ez a something to declare. Ez a valami bejelenteni való, elvámolni való. Oké. Okay. 8-szor kapták szét a csomagunkat. Nagyon untam már. A 9. határállomáson hallom, hogy a két határőr beszélget egymással, peronon, magyarul. Megörültem, felszáll az egyik, azt mondja, something to declare. Kicsit összezavarodtam, mert hallottam, beszél magyarul. Hát mondom, figyelj csak, hallod, én már úgy unom az angolozást. Mondjad inkább rendesen, mit szeretnél. Mi szétnéz, azt mondja, mi? Mit kérdeztem? Úgyhogy figyeljünk, köszönöm szépen a figyelmet.
2: Hát megmondom őszintén, karácsonykor belenéztem a tükrömbe, és így nézegettem magamat, hát meg is voltam püffedve, meg is voltam szőrösödve, és tényleg úgy néztem ki a tükörbe, mint hogyha Gálvölgyi János és George Michael közös gyermeke lennék. És kolléganőnk, hát ő főnök asszonyunk, mellben dinamikus arcban ideges típus, és ő telefonált nekem, és azt mondja, Peti, neked béltisztításra van szükséged. Hát mondom, erre nekem nagyon, hát a béltisztítás az nekem kell. Azt mondja, ő majd küld nekem béltisztító dolgokat 24.500 forintért. Abból szerintem 24.000 volt a nyeresség, de most ebben nem menjünk bele, már az ő nyeressége. És hát azt mondta, hogy mondom, beveszel 4 tablettát, arra vizet iszol, majd elkeversz egy port egy kis vízben, azt megiszod, azt jön föl így, büfögöd a kishalakat, majd egész nap 2 liter vizet fogyasztasz, és hát ő azt mondta, hogy ettől olyanokat fogsz kakilni, Peti, mint a bolygó neve halában az idegenek. 3 hétig szedtem a dolgokat, tömködtem magamban a port, nem sikerült semmi, de elmentem a határúti kínai büfébe. Purgáción felgyorsult, úgyhogy marad. Hát amit sikerült a hölgykedvér, mondom, egy hajsütővasat nyitott állapotban, 2 darab tranzisztort, meg egy kapcsolási rajzot. És érdekes módon úgy nyomom ki a kakaós tekercset, mint ha meg se rágtam volna. Most pedig következzen a Szomszédnéni produkciós iroda, vagyis Bálint Ferenc és

0: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, most megmutatjuk, hogy hogyan működik egy sztáriskola. Én leszek a tanár és Szabolcs a tanítvány, csináld, amit tanultál, lássuk!
1: Kezeket a magasba. Tényleg, na. Tanárbácsi, nem akarják felemelni.
0: Mert nem vagy elég határozott, hogy akarsz sztár lenni? Csináld, határozott.
1: De én nem is akarok sztár lenni.
0: Mi akarsz lenni?
1: A szüleim kényszerítenek, csak én állatorvos akarok lenni.
0: És a szüleid miért akarják, hogy sztár legyél?
1: Mindig énekeltem a tengeri malacoknak.
0: Na mindegy, most sztár leszel, csináld a kéz felemelést.
1: Megpróbálhatom egyesével?
0: Próbálj egyen.
1: Kezét csóklom, nem tetszik felemelni a kezét egy kicsit. Csak bár az egyiket. Szia, nem emeled fel a kezedet egy kicsit. Megy ez, megy. Szia, nem emeled fel a kezed egy kicsit. Nagyon jó, te. De a tanárbács az lehet béna, de nem.
0: Te vagy a béna. Szépen így mosolyog. Légy kedves.
1: Szép ez a blues, hol turkáltad?
0: Nem jó, ne legyél ennyire személyeskedő.
1: Szép ez a blues, nem érdekel, hol turkáltad.
0: Esetleg szimpatikus lehetsz, úgyhogy azt mondod, hogy ma reggel megszületett a kislányom.
1: Gratulálok, tanár bácsi.
0: Nem az enyém, hanem a te kislányod.
1: Ma reggel megszületett a kislányom. Valaki tudja, ki az anyja, szóljon, mert... Úgy sincs barátnő.
0: Most pedig mondd azt, amit az elején kell mondani, ugye?
1: Örülök, hogy itt lehetek.
0: Így körmondatokkal.
1: Örülök, hogy itt lehetek körmondatokkal.
0: De mondd az egészet, amit az elején kell mondani, tudod?
1: Régóta várom, hogy önökhöz is eljussak. Óriási buli csapunk ma este, fergetegi buli lesz, következik 10 perc szünet, újra itt vagyok, megint köszönöm a viharos tapsot, fergeteges.
0: Nem kell az egészet elmondanom, csak a legelejét.
1: Régóta.
0: Hülye. Énekelj.
1: Hát, de nem tudok.
0: Mindegy, sztár vagy, énekelj.
1: De szégyellek ennyi ember előtt.
0: Képzeld azt, hogy tengeri malacok.
1: Mind?
0: Mind.
1: Még soha nem láttam ennyi tengeri malacot.
0: Most látsz. Hát nézd meg, ott az operatőr tengeri malac, ott a hangosító, ott minden, ott is, ott is.
1: Az a bácsi is tengeri malac?
0: Az is tengeri malac.
1: De ő nem úgy néz ki, mint egy tengeri malac.
0: Akkor ő szárazföldi malac.
1: De a szárazföldi malacnak nem énekelni kell.
0: Hanem?
1: Kiherélni.
0: A sztár soha nem heréli ki a közönséget.
1: De csak azt az egyet.
0: Nem. Mi ezért a szmék?
1: Mesterséges megtermékenyítés.
0: Az éneklésen kívül.
1: De hogy azon kívül? Beoldhatom veszettség ellen.
0: Ne, hagyjuk ezt az egészet, hagyjuk. Egyetlen lehetőség van, hogy sztár legyél szépen. Beköltöző a következő való villába.
1: Jó? Mert?
0: Ott le tudsz ülni egy kalapéra, már sztár leszel.
1: Köszönjük szépen.
0: És nincs vége. Hát ez nem csak egy ilyen humorest így ma este, hanem Szabolcs fantasztikus tenyérjós is, aki így látja a jövőt, és így ma este jósolni fog egy fiatalembernek. Gondolom a lányok így örülnek, így mindenki örül, akinek nincs farka. Hogy yes, végre a kevesebb több. Hát ő látta a jövőt, ezért

0: kereszti magvai, de eláll a szél, a magvak terméketlen talajra hullanak, és nem nő több virág.
1: Tökön fognak rugni.
0: A Minotaurus Centaur lovag.
1: Laci fog tökön rugni.
0: Elindulsz a kijárat felé.
1: Húzod a belet.
0: És boldogok a lelki szegények.
1: Örülnek a securitysek. Észrevettem, hogy így különböző szintű kérdéseket teszünk fel egymásnak, én és a barátnőm. Ő például olyan szintű kérdéseket, hogy mi a véleményed az eurózónáról, meg mi a véleményed a globális felmelegedésről. Én meg olyan szintű kérdéseket, hogy nem tudod, hol az oknim. Ugye, és azt mondja, hogy így kitalálta a tökéletes esküvőt, annyira kitalálta egy kettőnk között, hogy én lehet benne se vagyok. Azt mondja, ilyen átöltözős esküvő lenne, hogy ő átöltözne egy 8000 forintos fehér menyasszonyi ruhából egy 4000 forintos fekete kisestébe, de az én is átöltözős lesz, átöltözik a ballagási kosztümömből az érettség is be. És azt mondja, hogy hát lesz ilyen 50000 forintos ilyen kicsi csokra, amit így hátra fog dobni. Mondom, 50000 forint, azt te nem fogod dobigálni, azt így fogod. És lesznek ilyen stupid kérdések az esküvőn, ugye a pap majd megkérdi remélhetőleg tőlem, hogy feleségül akarod venni az itt megjelent nőt? Hát 8000 volt a szoknya szerinted? Kibéreltünk egy 400 fős éttermet szerinted, ez a hobbim, hogy éttermeket bérlek ki, vagy mi? És mondta a barátnő, hogy megnézte egy ilyen internetes honlapon, hogy egy igazi lovag így 5 gyűrűt ajándékoz a kedvesének, egy eljegyzési gyűrűt, hűséggyűrűt, jegygyűrűt, karikagyűrűt és pecsétgyűrűt. Azt mondja, 5 gyűrűt fogsz nekem adni. Mondom, 5 gyűrűt, ez egy komoly esküvő, nem olimpiai játékok. 1 gyűrűt fogsz kapni, és 1 gyűrűt, hát minek nézel engem, Frodónak? Amúgy szeretem, mert ilyen érdekesen közelíti meg a világot, és szoktam mondani nekem, hogy milyen jó nektek fiúknak, hogy ti ülve is és állva is tudtok pisilni. Na sőt, fekve is, csak az nagyon be kell legyünk baszva, ugye? Még egy ilyen apró dolog. Észrevettem tömegközlekedésen, hogyha nincs jegyem és elkap az ellenőr és azt akarja, hogy lefizessem, akkor mindig több beszámba kezd el beszélni. Így mentem, nem volt jegyem, jött az ellenőr, hogy nincs jegyünk. Néztem, akkor jól beszoptuk mind a ketten. Folytatta. Folytatta, hogy nincs bérletünk sem, a dupla cumi, hát. Mi egyetemisták vagyunk, hát ő nem volt az a tipikus egyetemista, de jó. Azt mondja, nincs pénzünk, mert megyünk este diszkóba. Veled? Erre nem számítottam este az ellenőre meg diszkóba, és összefoglalja. Nincs jegyünk, nincs bérletünk, mit csináljunk? És mondtam neki, hogy ügyeljünk, hogy ne kapjon el az ellenőr. Megbüntetett 6000 forintra. De a legjobb dolog, és így zárásként, a legjobb dolog, amit így buszon láttam, hogy vannak ezek az ablakok, és mellett az ilyen kalapács, és írja alatt, hogy baleset esetén kérjük a kalapáccsal egy aprót az üvegre koccantani, és láttam valaki filce aláírta, hogy ha nem törik be, akkor egy erősebbet is oda baszhatunk.
0: Köszönjük szépen!
2: Köszönöm szépen kollégáimnak, Larán Barnabásnak, Tóth Szabolcsnak, Bálint Ferencnek, valamint Dombovár Istvánnak, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este is velünk tartottak. Isten őrizze meg jó szokásokat. Találkozunk jövő héten. Ugyanitt addig is lájkoljanak minket, és hajrá Diós Győr! Sendüljön fel a humorhimnusz, áradjon a jó szép és a szép értelem! Csókolom, nagyon szépen köszönjük! Ez volt mára. Nagyon szépen köszönjük!

0: van neki egy autója, egy Opel Astra, csak ő nem tudja ki... Hogy mondják, hogy Astra?
1: Astra.
0: Astra.
2: De nem akarod, hogy csinálok rendesvényt.
3: Látlak, nincs rend a szobában.

0: Sziasztok, Mário vagyok. Hallgassátok a Mercy Rádiót, 100%-os magyar zene.
1: A természet hangjai. A természet néha furcsa hangokkal lep meg bennünket, melyek meglepően furcsa magyarázatra szorulnak.

0: lássuk csak Szervész Misi bácsit, aki a háború előtt, mint ellető kanász kezdte pályafutását.
1: Legutolsó adásunkban úgy búcsúztunk el a hallgatótól, hogy az amazóniai pásztortáska hangját utánzó zsázsá madár hangjára figyeltünk. Gondos kutatómunka eredményeképpen a következő nagyon figyelemre méltó hangokat ajánljuk elsősorban végzős óvodásaink figyelmébe. Jól hallható a hím susulyka rémült üvöltése, aki felé a gekkó nőstény közeledik. Jellegzetes hangját hallhatjuk a pásztorréti arborétum portáján. Itt pedig a kutyabenge alatt törleszkedő zsizsik. Valami különleges ok folytán Kató néni konyhájába betévedett baribárány. Ez pedig Ferkó bácsi, aki megpróbálta magához édesgetni. Táskás dödöllét figyelgető Gunár hajnali 7 óra óta etetésre vár, de vendégek gyűnnek, fontosabb az étel. Postás Milka meghozta a táviratot, de be már nem dobta. A Balogh család életének döntő mozzanata 18 esztendei várakozás után megmozdanak. A Szent Vitus napi ganyéugró verseny győztese elégedetten veszi át jutalmát, a kukorica gölödint. A Csíkszenttamási adóbevalló verseny vesztesét a tömeg némi rokonszenve kíséri. Végezetül egy rendkívüli, értékes, becses darabra hívnám föl a figyelmet, Jevgenyi Arhipovics Tufa, a Moszkvai Agyérkutató Intézet vezető professzora magára maradott a laborban.

A legelső kirándulásunk pontosan emlékszem, 970 valahányban volt. Anyám gyümölcs helyett 100 wattos villanykörtét csomagolt. Elindultunk a hegyek közé, mi 30 friss diák. Úgy néztünk ki, mint a falra vetített színes diák. Kovács fizika tanárral, lábán kis mama cipővel, homlokán egy iránytűvel, kezén sok-sok év gyűrűvel. Figyeljétek meg összefüggését, szólt a tanár. Hátra lépett, s a szakadékba repül, mint egy madár. Az egész osztály tátott szájjal, sikongva nevetett. Ekkora öröme fizikából csak Archimédesznek lehetett. Vértes, szöllős tanárnővel, kezében egy kőbaltával, válunkon a tanár úrral, siettünk nagy dírrel durral. Az orvosi rendelőben a tanár urat azonnal sínre tették. Begipszelve úgy nézett ki, mint egy lovas szobor. Később szalonnát sütöttünk az égő erdő felett. A damfelügyelő a pálinkából eltorzulva nevetett. Később meg is gyulladt benne, oltottuk szenes lapáttal, hátizsákkal és zakóval, lógó csapú tűzoltóval. Később gombát szedtünk, gyilkos humoráról ismert galócát. A biológia tanár megtaplót szedett a saját hasonmását. Az egyik furcsa gombába szedlacsek nagyot beleharapott. Egy óra múlva dörrenve repült, mert az hidrogén gomba volt. Szedlacseknek hátizsákját

0: Előadják Nádas György és Kern András.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Engedjék meg, hogy bemutassam kedves hallgatóinknak André Babicsot, a neves tőzsdegurút és jótevőt.
2: Köszöntöm Önöket.
1: Ön ma már dúsgazdag ember, kastélya van Fertődön, Gödöllön és a Loire völgyében. Munkácsik, csontvárik, vaszarik sorakoznak, Rolls-Royce, Ferrari, Porsche áll a ház előtt. Az istálókban angol telivérek, de ugye nem így kezdte ön?
2: Nem, talán meglepő lesz a válaszom. Nem.
1: Beavatna minket a pénzcsinálás nemes művészetébe?
2: Nem szívesen. A legfontosabb a hideg ész, a tiszta fej, valamint gyorsnak kell lenni, mint a villám, de megfontoltnak, mint egy indiai elefánt. Egy pillanat. Kicsoda? Jelcin, megint berúgol? Mennyi az OTP? Akkor sürgősen adjátok el az alakerámiát is. Oké. Hol is tartottam? Na igen, az is lényeges, hogy az embernek meglegyen a nyugodt hátországa, ahova bármikor visszavonulhat, feltöltődni egy kis kerti lugas, vízcsobogás, madarak, főleg pacsirták. Megbocsánat. Mi van a Richter Gedeon? Ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajj Jó, az nem létezik, szabaduljatok meg tőle valahogy.
0: Igen.
1: Szeretnénk, mint embert is megismerni.
0: Igen,
1: mi úgy hallottuk, hogy kizárólag mozeli borokat iszik, viszkit is, csak olyat, amelyet legalább 12 évig cserihordóban érleltek, azon kívül kedveli a szarvasgombát, a homárt pedig külön repülőgéppel hozatja a Rivieráról. Igaz ez?
2: Túlzás, csupán helikopterrel. Fontosak ezek az apróságok, hogy egy percre se lankadjon az ember összpontosító képessége, de a legfontosabb az alumínium ipari részvényeknek az a fajta, bocsánat, elnézést. Mit? Vegyetek egészen, igen, az egészen. Novemberi dollárt és márciusi búzát. Áprilisi fradit, azt nem. Nem, akkor vegyetek fel Lombardot. Már nem adnak? Az lehetetlen. Kidobom az egész bandát. Mehetnek vissza a TSZ-be anyagbeszerzőnek. Oké.
1: Okay. Elnézést kérdezem, mondják, hogy zenében kizárólag a klasszikusokat kedveli.
2: Igen, főként Purcell Palestrinát, Handel Bach fugáit és tokkátait, és természetesen Verditől a Lombardokat. Megnyugta! Egy olyan esti... Az Isten! Na te szemét! És most mi lesz? Értem. Akkor adjátok el a Primagázt, a Filaxiát, az Aranypókot, a Bonbon Hemingwayt, a Kékkúti ásványvizet, a fenénekkel a gyereknek, Rolex az óvodába. Igen, a rózsadombot is. Az egészet. Az oroszlánokat, portást, kutyát, Petrofort, mindent.
1: Elnézést kérek, megszakítom, de mi van, hogyha a rövid távon vesztességek érik az ember?
2: Semmi, az bele van kalkulálva. Egyszer fenn, egyszer lenn, ez a legérdekesebb az egészben.
1: No, de hogy...
2: Mert az jó, lehúzom róla. A jegygyűrűt is, bundát, bugyit, bundabugyit, minden. Micsoda? Nem veszik be a rakéta porszívót, de hiszen dupla porzsák van hozzá. Alig használtuk, én magam cseréltem hófehér nylon-ingére a katowicei piacon.
1: Ne haragudj, úgy látom, hogy valami probléma van, talán akkor nem zavarnék.
2: Ugyan, semmiség az egész, de ha gondolja.
1: A viszontlátásra a legjobbakat kívánom én.
2: Viszontlátásra. Mondja, addig is nem hívna meg egy szimplára ide a szemközti bisztróba.
3: Mi történt Hoffi Gézával? Újság! Újságot! Hagyjuk ezt a személyi kultuszt. Újság! Megjelent a magyar közöny. Az arcokon. Nem itt, hanem úgy, hogy egyébként. Mit szólnak újságáros lett? Pillanat, mielőtt elmondom, erőt kell gyűjteni, megyek a frigiderhez. Ez az én lapom. Ebben van a legtöbb. Nekem. Hát akkor is... Szabadság elvtársa. Hiába mondja, hogy egészséget, akkor se kínálom meg. Nem ratyizunk, műsor van, mi? Jaj, lerakom ide addig. Be vagyok kerítve, én. Rárakom a nagyítóra, hát a több lesz. Szóval újságára... Jó van, megy már föl, jó van. Újságáros lettem, de annyi minden voltam én már, megmondom úgy, ahogy van. Voltam én már csatornás, bár ebbe a bádogos, tudja, hogy van. Bizony, behúztak a csőbe egyszer-kétszer, aztán voltam bátor. Úgy még nem féltem életemben, mint akkor. Ja, na meg aztán, nem dicsekvésdibő, de voltam csikos is. Illetve nem. Vonalas voltam, nézzék meg, mindjárt beadják a monitoron. Olyan vonalas voltam, hogy hé, keresik a vonalat, mi?
4: Szeretném mindenkit megnyugtatni, hogy a főútvonalunk továbbra is az marad, amit Csepelen építenek.
3: Van még. Szűnni nem akarótak.
4: Erre az útra nem lehet elhelyezni stop táblát. Csak a végére. Harmadik, elképzelheti, hogy valaki az úton megáll, ugye? Van olyan műszaki hiba, vagy mit tudom én, ugye, és volt egy ilyen múltkor is. Azt mondja, megálltunk, és úgy neki mentek hátulról. Hát mondom, apukám, hát neked. Azt mondja, igen, pedig ki volt téve a vörös háromszög? Kezdő vagy te, apukám. Ki kell tenni a vörös ötszöget, nem mernek neked menni.
3: Pofi elvtárs, milyen pozitív volt, bravo! Hé! Télen vettél fagylat, nem volt? Na ez igen, ez olyan pozitív volt, mint az anód. Az anód szentségi. Szóval ezen gondolkoztam. Jaj, de ilyen neked. Én el tudtam volna másképp is mondani. Képzelje, mit tudom én. Kirakta a háromszöget és neki mentek. Na, rakják ki vörös ötszöget, nem mennek neked. Jaj, kérdés. Jó van már. Azt mondom, hogy de hideg van, szóval. Azt akartam mondani, hol van a... Hova? Ja, itt van, jó van. Nem lett több. Nagy ittó. Köszönöm szépen. Csak nem kívánja. Nem? Húzza már meg, na nem. Nem isznak?
5: Vizet nem.
3: Ennyire hülyének nézek mi? Én meg vizet iszom. Hát akkor ebben maradunk, kellé. Nekem kellé. Azt hiszem, ha megtetszene kóstolni, akkor kellékene oda is. Na, de erre nem kerül sor. Ezt eldöntöttük. Szóval mondom, újságáros vagyok, nem önszántamból. Ide küldtek, mert itt van rám szükség. Ja, írtak nekem, hogy most erről van, mindjárt meg is mutatom. Itt van, tessék nézni. Közlemény, ebből írta. Na, játsszuk azt, mit tudom én, mondjuk maga a járókelő, jó? Jó van. Nem kell félni, trolibusz nem jön ám. Ez csak ilyen újítás, ez a tábla. Nem tudom, na ez újítás minden politikai műsor felvételén ezentúl kirakják. Az ember tudja, hogy hol kell megállni. Na, szóval itt írtak nekem, Olvassa már el, mert szemüvegemet magánál hagytam. Így. Így.
6: Az agitációs és propaganda munka a sajtó, a rádió és a televízió segítse elő, hogy dolgozó népünk jól ismerje a gazdasági építés fő feladatait, az 1977 évi terv céljait. Kapjon nagyobb terepet.
3: Szerepet.
6: És szerepet.
3: Maga nem katona? Ez katona. Az a terepet, vagy modellező. Az ilyen terepasztalról, na. A szerepnél voltunk.
6: Igen.
3: Hülye vagyok, szerep. Én már mindig a feszültségről beszélek, na.
6: Kapjon nagyobb teret és szerepet a dolgozók helytállásának, népünk erőfeszítésének és eredményeinek bemutatása.
3: Na, ezt írták nekem. Addig üljön a járdára, addig itt el. Szóval azt mondja, mert nem azért még egyszer tudja, hogy van, csak jobb, ha többször hallják. Az agitálára, a sajtó, a rádió és a televízió segítse elő. Hát kérem, ebből valami hiányzik. Hát megmondom mi, hát a sajtó, meg a rádió, meg a televízió a hangszóróját már rojtosra dumálja. Hát ez már mondja mind a három szerencsétlen, csak az információ nem jut el a dolgozók széles szűk rétegéhez. Mégpedig ki a hibás? A posta. Az meg nincsen benne, ugye? Csak nem a postától tetszik lenni. Akkor nem is olyan hibás a posta. Szóval a posta hibás, kérem, mert ugye az információt ő nem juttatja el. Sajtó is megvan itt. Ki van nyomtatva, erre jön a posta, és itt csinál a kapu, mondjuk ez a ház kapuja, itt csinál, azt mondja. Itt az információ, neked. Ugye? És az információ én ismerem, a lépcsőn nem megy föl. Nem, az egy olyan, az információ az olyan. Sőt, kicsit rosszabb napja van, még le se jön. Jaj, szóval, egyszerűen. Ugye ez a posta, csak akkor még oda merik írni, hogy terjeszti a magyar posta. Jó, a náthát, azt igen. De nem az információt. Nézzék meg, ugye? Itt van ez terjeszti, nekem küldte. Van rajta adresz is. Így nyílik, azt mondja. Hogy miért nem terjeszti, megmagyarázza, mielőtt terjesztené. Azt mondja, a magyar posta 700 különféle hazai és 15 000 féle külföldi hírlapot, folyóiratot juttat el az előfizetőhöz. Hát hogy juttatná el, amikor nem juttatja el? Azt mondja, meg kézbesítik a levélszekrényekbe. Hát most levélszekrényesítik, vagy kézbesítik? Az megint, most azt mondja, azért, de gondoljon be, azért nem viszi föl, mert a hézba kézbes. És még azt mondja, hogy víz. Csak muszáj inni, mert akkor egyszerűen nem látszik, hogy részeg vagyok, hanem is. Szóval, a hírlap kézbesítők többsége nő. Igen ám, de a Halpaker Dodó néni, a 80 éves öregasszony, aki lemegy az újságért a 8. emeletről, az is nő. Tetszik tudni? Csak ő ingyen megy le, mert ő fizeti ki magának, hogy ő lemehessen élni. És akkor azt mondják, hogy nincs munkaerő. Hát aki ezt megcsinálta, ennyi idő alatt, ennyi energiával az újságokat széthordatná az egész országban. Na tudja, ez már van ám itt a idé. Tudja, ez a kézbesítési módot külföldön már mindegy másfél évtizede alkalmazzák. Nem érdekel a nyugat! Meg azt mondja, de vidéken már bevezették, hogy a vidéken nincs is lépcső. Akkor hol megy fel? A toronyba viszi a papnak? Hát nem. Vagy a harangozónak viszi fel a... Erre van ember, meg... Na még a másik. Szintén posta, nem fogyunk ki. Erre is van ember. Kiadták a telefonkönyv 83. szükített kiadását. Szóval, itt van ugye a telefonkönyv, azt mondja, színházak, gyűjtőszó alatt a következő. Hát egyetemi színpad. Katona József színház. Pesti színház.
7: Pinte színház.
3: Színházi jegyszolgálat. Szovjet állami dunai hajózás. Hát az mi? Hát mit játszanak rajta? Távolban egy fehér vitorla? Hát, jaj. És a posta mindent el, ez a telefon is. Hát egyszerre mondjuk van olyan dolgozó, amelyik ismeri mondjuk az információt. Mondjuk olyan helyen lakik, na. Az ugye elmondaná a másiknak, de nem lehet fölhívni. Mert a telefon ugye mindjárt megmondom, mit csinál. 100 éves. Ezen kívül semmit nem tud. Ez a pedig most új központ. Alszá. Rossz bál, jónak kéne lenni. Na, de ez nagyon rossz bál. Jó van. Boldasszó. Svéd licanc. Ezek a svédek azért nem arról híresek, hogy rosszat gyártanak. És a magyarok rá tudták őket venni. A rossz adatokat küldtek nekik ki. Na, ebből csinálj jót, ha akarsz. Svédek, ugye, félre lettek vezetve szépen. Száz pedig. A telefont kell, magyar ember találta ki. Ja, Puskás. Az öcsi apja, persze. Ja, igen, hát akkor még ugye... Akkor hát. Hát mikor mondtam, hogy 100 éves a telefon. Hát csodálkoznak, hogy nem dolgozik. Hát gondoljon bele mondjuk magát, képzelje 100 éves korában. Maga is lecsegne, dadogna, hebegne. Világos. És soha nem kapcsolna, higgyél! Jaj,
7: szépen! Na, most iszunk! Nem, az erős lesz neki, az nem. Lehet hideg? Nem, attól lehet, nem. Kukába, miért lenne hideg a kukába, mi? Na! Elég ám. Nyugodtan húzza meg. Meg fog lepődni. Ugye milyen rossz? Legalább többet nem kér. Vigyázni kell, mert a másik évek az ott marad benne. Hogy mennyire így van, figyelje.
8: Mi nem kapunk.
7: Nem, hát. Úgy kezdte. Taradi. Na jó van, na mindjárt most már. Jaj. A tévéfelvétel már annyira nem is érdekel, megmondom ugye, hogy van. Na ez már valódi, tessék. Nézelődik. Ez se jó. Ez az volt, mi? Ez meglepődik, ha nem az, meglepődik, ha az. Hát én még ilyet nem láttam. Megmondom őszintén, hogy miért vedelek ennyire, mert kaptam egy irányelvet. Ja, igen. Azt mondták, ne olvassak, igyak, mert az meglátszik rajta. Ehhez tartom magam, persze. Ezt most nem is rossz, ugye, hát közművelődési törvény. Jaj, tényleg, várják. Mindjárt közreadom, nem tudom. Párolom. Hogy?
9: Így el fog párolom.
10: Neked csak.
7: Na most figyelj. Már nem erről van szó, hanem a közművelődésről. Na most itt megmarad, vagy ön velem tovább? Ahogy a vendég akarja, tudja, hogy... Jaj, igaz? Ne, nem mondom. Szóval, van közművelődési törvény, képzeljék el. Hát, persze én már ezt előre sürgettem már legalább 3 éve. bizonyára volt az a Odysseus műsor. Szóval én már kérem, ekkor sürgettem ugye a közművelődési törvényt. Ezért, amikor ezt megismételte a televízió, azt írta az újság, kritika gyanánt, hogy ez az, hogy 3 évvel később még minden szó milyen aktuális, és hogy Hoffi elvtárs, hogy közéleti, meg hogy ez aztán igen, meg hű, meg jaj, meg de. Hát én, a dicséret mindenkinek jól esik, na de ezért, hogy az ember aktuális 3 évvel később még mindig, ezért nem engem kell megdicsérni, hanem akikről a műsor szólt, azokat úgy jópofán csapni, hogy mozduljál már meg! Hát, 3 éve ugatom! És nem úgy egyszerbe! Na szóval elég hozzá, hogy közművelődésnél tartottunk, kérem, csodák vannak, egyszerűen. Ugye most a televízió is kiveszi a részét, mert hát ugye őnek is közművelni kell a közművet. A közt, pardon. A közt kell közművelni. Jaj, ez a... Az ember nekidül a televíziónak véletlenül, már mind az. Nekidült. Ja, csillagászat. Változó világ. Ja, a galaxis. Reggel, éjjel-nap a galaxis. Meg a egyetem, meg a középiskola, meg hát én még ilyet nem láttam. Hát jó van, kell, de ne essünk át a lóhas alatt megint most már. Hát de ne, hát épp azon gondolkodtam, tanulni kell, rendben van, kell. De annak a pár embernek, aki mondjuk valamilyen okból kifolyólag nem bukott meg mégse, annak nincs műsor. Most már úgy figyelem, hogy azért ebbe a gimnáziumba is megnéztem, hogy rendben van. Tanár bejön, aztán beszél, rendben van. Csak... A hasáb és a szokszög. Hát kérem szépen, én nem értem, szóval a gyerek úgyis nehezen érti ezt meg, hát ha még rejtjelezve van. És most már azt is mondták, hogy nem lesz most már előfizetési díj, megszűnt, tandíj lesz. Igen. A munkás származású nézőnek annak az ingyen nézheti, sőt, kap ösztöndíjat is. Ja, ha nem kapcsolja ki, azt is kap minden. Szóval, ja és tényleg az van, hogy ez január 1-től érvényes, akkor ugye tandíj lesz, és azt a jövőre január 1-től december 31-ig szénszünet. Ez már el van intézve, biztos ez már. Ja, szóval. Na meg a galaxisra visszatérve. Kivert a víz? Kivert? Nem azért, mert nem értettem, abban megszoktam, majd nem értem. Hanem ilyeneket mond így bele nekem, azt mondja, a nagy vörös óriás, már hátra dűltem, mondom, a kötekedik fejbe vágom. Azt mondja, a nagy vörös óriás föl fog robbanni. Azt mondja, és lesz belőle egy ilyen kis fehér törpe. Rohantam a rádió újsághoz, rohantam. De aztán megnyugodtam, mert láttam, hogy csillagászatról van szó, és nem politika. Úgyhogy, hát ilyet képzeled. Gondoljon bele. Van például, nem tudom, megfigyelték-e, ifjúsági parlament volt. Akkor volt brigádvezetői parlament, akkor volt parlament volt. Megint televíziós téma. Az ifjúsági parlamentről volt közvetítés. Úgy meglepett, ezzel a címmel ment, hogy mi a véleményetek, srácok? Hát már szégyeljük azt, hogy úttörő. Hát akkor mondjuk azt, hogy cserkész. Na, srácok, De majd épp elkészítettem, képzeljék el a vért, hogy itt az országházból megjelenik. És így ebben a hangnemben elkezdődöm, azt mondom, na kedves nézőink, itt vagyunk a házikóban. Ugye? A téházba. Tudják, mit jelent? Telt ház, akciós. És nem a közönség szervezők szervezték. Igen, itt vagyunk. Na most, a kérdést felteszem. Hogy itek a fitek habsikáj? És utána kérem. És most pedig jön a szavazás, kartelnyújtással, és én pedig megkérdezem, hogy szavaztok? Szevasztok! Hát ez várható már. Szintén közművelődéshez tartozó téma, a kritika. Itt ugye mindent elolvasok, mert időm van. Ugye, mert tudják, hogy van az olvasóval én találkozom, nem az írók. Mert ide ugye eljönnek, hát újságírók nem igen találkoznak az olvasóval. Amikor már író lett, akkor már találkozna, csak akkor meg már az olvasó nem akar találkozni. Jaj! Képzeljük! Hát a múltkor a Mikroszkóp Színházról lehúzták a vizes lepedőt úgy, úgy örültem. Tudom, a kritikát tudom kívülről. Bevágtam. Oda. Na, azt mondja. Így hangzott. Jó tollú írta. Fogott a tolla. Azt mondja, irodalmi szintű, magas röptű. A Mikroszkóp színpad, a Rátkai Márton színészklub mellékhelysége. Na mondom, ezeket jól levécézték. Tehát ilyet szóval. Hogy egyszerűen ilyet le lehet írni, szóval. A Mikroszkóp a mellékhelység. És akkor a Komlós mi? Vécés néni. Azért egy kis hibát találtam benne. Az újságíró a saját logikáját nem tudta követni végig. Ugyanis, ha a Mikroszkóp a mellékhelység, stimmel, rendben van. Ha a Komlós elvtárs a vécés néni, stimmel, rendben van. Na de akkor az újságíró, amikor benne volt, ő mi? Kiment a fejemből, már utána kell tölteni, mert valahogy kezdek normális lenni, annak semmi értelme. Jaj. De azért megfigyeltem, ugye mégis az én munkám, hogy a kritika után onnantól számítva a Mikroszkóp Színház ezt a darabot körülbelül 3-4 évig játsza zsufolt házakkal. De jegy nincs. Mondom, zsufolt házakkal. Akkor van jegy, ha üres a ház. Igen. Maga menjen lovardába, nagyon. Kicsi a ház. Mik vannak itt? Na szóval, és kérem szépen, a darabot ugye játsszák, viszont az újságot, amiben kitűnő kritika volt, már másnap este nem tudtam eladni. Mert az emberek nem a szöveget veszik most már, hála a jó Istennek, hanem azt mondja, mai, akkor adjon a dátumot. Ja, amit ezek összeírnak, jaj, ezt nem is mondtam. Még csatornás koromban, gondolják el, ez a kis műsor lement a televízióban, utána Kapom a leveleket. Akkorákat adnak a pofámra benne. Jaj, de jó, legalább az embereket kizökkentettem a nyugalomból. Ez már valami, ugye? Igen, mert ez egy olyan furcsa, a levélíró típus, ez nagyon furcsa dolog. Hát ugye, ennek hagyományai vannak. Először Kelemen bácsi kezdte. Az persze, Mikes Kelemennek. Ott ült a tóba, áztatta a lábát. A Rodosba. Na most, kezdett leveleket írni. A nagynéninek. Nagynénik ilyenek nem volt. Csak ő elképzelte. Tehát azért annál rondább azért, de minden. Aztán most olvasgatjuk a leveleket. Ezek legalább hasznosak voltak, de a mostani levélírók, persze, itt mondom meg mind... Névtelen, hát persze. Hát miért? Van más is. Utoljára a levél alá a nevét Mikes Kelemen írta ebbe az országba. Ő is külföldön írta rá. Igen, az emberek ugye rosszul voltak nevelve. Hát volt egy időszak, amikor lehetett névtelen levelet írni, ugye? Na de hát, gestapó már nincs. És ő meg úgy benne van a lendületbe. Meg most fejezte be a fogalmazást. Már késő, már a cím már nincsen, a cím már nem az. Ja, szóval egyen sincsen, se név, se lakcím. Csak bátor vélemény. Szóval mondom, a televízió rontotta el őket, mert minden műsor, aminek nincs vége, hogy fejeződik be? Kedves nézőink, várjuk kedves leveleiket. Az meg komolyan veszi, hát én, és megírja. Na, a saját le, amit kaptam, azt idézem. Tudja, így kezdi. Te! Mi vagyunk olyan nexusban, mi? Nem először ír. Ahogy a betűiről megismerem. Most vagy többen vannak ilyenek, vagy ez egy ilyen nótórájus. Nótórájus. Most nem, mert már összeakadjunk. Mostan nem, picikét nem. Artikulálni fogok. Szóval, így a levél. Azt mondja, te milyen jogon gúnyolod ki a Szovjetunió? Ő arra értette, amikor a két csatornadarabot fogtam, mondtam, hogy a két űrhajó. Ő arra értette. De kár, hogy nincs neve meg lakcíme, mert olyat tudtam volna válaszolni. Pia még van? Bizony van. De még én sem mentem haza. Pia még... Jó van, hozok, na. Nem éhes? Mondom, éhesnek nem éhes? Pedig azt teszik először, mert akkor hittem, az éveszem. Mindjárt várjon. Édes Istenem, tinélelani. Ebből lesz ennyiből várjon így szépen. Kés kell. Igen. Már tartsak így. Na tessék, mert én már ittam, én már fegyverre nem bánok. Nem fog, fogja maga. Nem fogja. Én ilyen nem látom. Erre vegye le az esőkabátot, jól van? Rajta van egy ilyen nájlon. krumplit ne süssünk? Várjon, mindjárt hátra van ott még főtétel is, várjon. Addig fogjam már meg. Mindjárt hozom. Mi van benne? Felolvasom. Kiegyensúlyozott jó élelmiszer ellátás várható. Ezt tudják milyen? Amikor bemondják a meteorológiába, hogy hétvégére napsütés várható, aztán idáig állunk az esővízbe. Hát étvágy az van, nem mondom. Szóval kérem, arról van szó, elég az hozzá, hogy a közművelődésnél tartottunk, és ott, hogy leveleket írnak, na most azt mondtam, hogy hát kár, hogy nincsen címem, meg ez, meg az, mert akkor tudtam volna válaszolni. Na, hogy a Szovjetuniót miért gúnyolom ki? Hát két dolgot nem figyelt meg az illető. Az egyik, hogy a Szovjetuniót senki nem gúnyolta ki. A másik, hogy a Szovjetunió akármilyen jó, mégsem írjuk J-vel. Szóval, ez már mókásabb. Reklámban volt, sajtóreklám. Tihanyban eladó 204 szögeles hétvégi telek, közművesített, Dunához közel. Mert kicsi az ország, tudja, hogy van. Szóval Nakarcsika, merre folyik a Duna? A Duna a Balatonon folyik keresztül. Ülj le, hülye vagy, kész, el van én tőle. Semmi, nyugodtan dőljön hátra, semmi. Kedves leszek. Pihenj. Na. Szóval mondom, hogy nem kiabálok ám, hogy bele, hogy ezt vegyék, meg azt vegyék. Én szépen nekem, nézze meg. Koncepcióm van. Ebből mindenki olvas. Hát csak figyelj, azt mondja. Aki a zavar... Halászat. Mondani való. Aki a zavarosba halászik, ugye? Utána mi jön? A füles, világos. Na, ha a fülest megtudják, akkor a népi ellenőrzés. Na most, ennek az országnak egy szerencséje van, hogy a népi ellenőrzés az nem pajtás. Jaja, na utána aztán, mikor megy ugye a turkálás, akkor ország világ előtt fürdik. És ha nincsen kellő összeköttetés, rakéta. És akkor új szó. Ugyanabban a pozícióban. Jaj, voltam fodrász, na járok rendszeresen fodrászhoz, tényleg. Olyan rendes kiszolgálás van, tényleg. Igen, az ember csak beül, semmit nem csinálnak, mindjárt mit kérdeznek? Szeszt parancsol? Hát mondom, hát gyerünk már, lököm is be. Még szép. És valamit megfigyeltem a fodrásznál. Jártam már ugye egy-két helyen, meg aztán a foglalkozásom is emberekkel foglalkozom. Szóval, megfigyeltem, kérem, az egyetlen foglalkozás a fodrász, ahova fej kell. Aki beleül a székbe, annak. Ja. Hogy ez miért nem terjed el gyorsabban? Igen, szóval megfigyeltem, hogyha ahhoz, hogy valaki beülhessen a székbe, ahhoz fej kell, és nem múlt. Kor például az történt, képzeljék el. Ja. Elhoztam az italt, onnan hoztam meg. Mindjárt. Jaj, még valami, legjobbat elfelejtettem. Hát most valami új év lesz, vagy milyen év lesz most. Hát mondok egy toast. Akit el szoktak rabolni, azaz. Az, toast. A túszt. Most melyiket mondjam? Mondok egy túszt. 40, túszt, 40 száz. Ez jó ide? Na. Azt mondja, hogy is mondjam csak. Most komolyan, mert most szónoklat jön most. Emelem poharam. Ha nincs pohár, mit csinálja? Van. Lábosban, ebben mondom, mit hittem. Emelem poharam. Éljen és virágozzék a cseresznye. Éljen a megbonthatatlan konzerv. Éljen a nemzetközi gyors. Éljen a munkás szálló, mint ige. Éljen az éjjel. Éjjel még nem volt. Éljen a jéghátán is meg. Éljen az omnibusz tetején. Éljen házas életet. Éljen.

felejts el, www.mercyradio.hu. Itt megtalál minket.

0: Tetszik tudni, a színészek gyakran panaszkodnak, hogy a kritikus ilyen ember, meg olyan ember a maga megátalkodottságában egy jó szót nem talál a produkciójukra. Na, erre van egy klasszikus vigasz. Ne bussulj, öregem, színésznek már emeltek szobrot, kritikusnak még soha. És hogy miért nem, kiderül egy újabb paródiából, Görgei Gábor jelenetéből. A kritikus diktál. Előadja Schubert Éva és Horváth Tivadar.
1: Diktálok, Irénke.
2: Már befűztem a papírt. Miről írunk?
1: Az új Ódon Színház bemutatójáról.
2: Jaj, de jó. Én is ott voltam a bemutatón. Kíváncsi vagyok, mit írunk róla.
1: Tehát diktálom. Az új Ódon Színház legújabb produkciójában Csehov, a nagy olasz drámaíró, Három a kislány című maró erejű komédiáját láttuk.
2: Én nem akarok beleszólni, de Csehov azt hiszem nem olasz, és a darab címe nem Három a kislány, hanem Három nővér, nem baj?
1: Nem. Ne zavarjon, Irénke, írja! Egy komédia akkor nevezhető sikeresnek?
2: Keresnek.
1: A tragédia!
2: Igen?
1: Ez a tragédia azonban komédia, minek következtében az előadás komikus vonásai tragikusak. És ez nagyon komikus.
2: Igen! Igen!
1: Meg kell kérdeznünk, az igen tehetséges és kiváló, de az utóbbi évtizedek

0: Állandóan megzavar Irénke, nem tudok koncentrálni. Írja. Nem is beszélve az almáskertről, melyben legalább egy sirályt lelőnek, illetve a sirály öngyilkos lesz, de nem sikerül neki. Na. Ám, miről szól ez a darab, amit láttunk? Ez a három férfi.
1: Három nővér.
0: Ne szakítson a férben! Három férfi. Három férfi. A társadalom nyomása alatt nem tudja kibontakoztatni egyéniségét, csak imbolyognak ide-oda, végül elmarad minden kérőjük, és három férfi pártában marad. Az író sugallata szerint vén lányként fogják őket eltemetni a Málnáskert melletti tóban, ahol Ványad bácsi, aki a sirályt lelőtte, örök álmát alussza.
1: Megvan Irénke? Nem át alussza.
0: Alussza. Figyelmébe ajánljuk a rendezőnek, hogy néha nem árt elolvasni a darabot, amit színpadra akarunk állítani. A korszerű színházhoz három dolog kell: olvasni, olvasni és olvasni. A népművelést önműveléssel kell kezdeni. Pont.
1: Kész, befejeztük?
0: Kész.
1: Akkor legyen szíves igazolni, hogy diktált nekem, tudja? Ne, a teljesítményem miatt. Ja.
0: Szívesen, Irénke, adja ide.
1: Ezt itt írja alá.
0: Szívesen, Irénke. Tessék.
1: Mit csinált? Azt kértem, írja alá.
0: Hát itt van az aláírásom.
1: Hol?
0: Ez a három kereszt.
2: Kominék, csikés kominék. Veladé, beadtalak itt. Írat, írat, Margit írat. Ott az a kominélat. Kislány, nem lesz baj, megjön majd a havi Zsold! Boldog új évet! Kitoltam a főnökkel, mert beosztott ma is, hogy dolgoznak, mert ma van 197. hónapja, hogy katona vagyok. Jutalmú ma is kiosztotta a beosztásomat, hogy ráküldött a teherautóaknál, hogy tisztíjam ki. Én meg kitoltam, mert én is ünnepelni akartam. Aztán fölhívtam a másik telefonon a törzsparancsok hangján a főnököt, és akkor most ott kergeti a saját farkát. Mutka ezzel az állattal, majd a főtörzselvtársa. Én mondom azt neki, hogy egy állat, mert a feleség az úgy beszél, hogy kicsin kis bogárkám. A bogár meg egy állat, ugye? Múltkor voltunk vele egy ilyen közös nagy baráti országok, nagy közös baráti hadgyakorlatán, ami egy ilyen nagy szomszédos közös baráti országban volt. És ott volt egy fiú egy ilyen nagy szomszédos közös baráti országban, aki nem volt magyar. Na, oroszul beszélt. Rosszul beszélt, és mondta nekem, hogy amikor náluk volt egy évvel ezelőtt egy ilyen nagy hadgyakorlat, általában megtörtént dolog volt, hogy már Kijev fölött szálltak 6000 méter magasságban gyakorlatozó repülőgépek, akkor azt vette észre az egyik pilóta, hogy a jobb oldali kisablaknál kívülről befelé integet egy fejkendős öregasszony. Ja, lába alatt meg ott volt a söprő. A pilóta gyerek meg volt ijedve, aztán nincs leír a szolgálati szabályzásból, hogy mit kell csinálni. Erre ő meg visszakopogott az ablakon, azt mondja, ne haragudjon nénike, maga boszorkány. Dehogyis, édesügyem, takarítónő voltam Csernobilban.

0: szemet nem mondtam el. Hi, az volt, hogy múltkor ez az álva föltözsávtárs lekísért az orvosi rendelőben, meg akarták nézni, hogy van-e valami a tüdőmbe. De nem volt, mert elrejtettem rendesen. És lementünk, az előtte mentünk, és föl volt öltözve, sapka, meg csillagszórók, meg mindenféle díszek loptak rajta. Aztán beállít előle az orvoshoz, orvos megfogadta, azt mondja, na mi van, föltözsávtárs? Ez meg odáll, leveszi a sapkát, és ott üt a fején egy béka. Erre megszólalt a béka, nézze már meg, doktor úr, mi nőtt a fenekemre?
1: Húzzon ide! Húzzon ide, mint a vadliba! Vigyázz! Az igaz, hogy leszerelés lesz, de nem dobáljuk el a szerszámot, mert... Mi van a kezébe?
0: Görcs.
1: Mi az? Szakát ragasztott a motoros fókának, vagy mi az? Mi az otto?
0: Jelentem, hogyha a partista tetszik gondolni. A szolgálati szabályzatnak megfelelően rövid sportossal leníratom a fizuráját.
1: Kopasz, ne fárasszom, mert nem hoztam magam a tábori ágyat. Az mi ott az a másik ott a...
0: Tetszik tudni ez a csődör? Vödör, vödör.
1: No, mondja el, kopasz, a vödör szótári alakját. Ne nézzel, mint aki nem látott még hülyét, gyerünk.
0: Én vödrök.
1: Jó. Fog ez menni, kopasz, nincs gond.
0: Te vödörsz?
1: Bizony.
0: Övödör.
1: Övödör. Mi?
0: Mi? Ja. Mi vödrünk.
1: Mi vödrünk? Ti?
0: Ti vadar.
1: Nem. Ők lavornak. Maga fatökű lepke vadász. Hány részből áll a vödör, kopasz?
0: A kopasz vödör három részből áll. Fej, tor, potro.
1: Mit tart maga a vödörbe, kopasz?
0: Kisebb állatokat, papagát, teknős békát, rövidebb nyakú
1: zsiráfűs. Ne hűljön! A vödörbe nagy dolgot kell tartani.
0: Ha fölé tetszik gugolni,
1: miket belekeg itt össze? Maga dugófejű hullarabló. Miket dumál itt össze? Mit szólt a maga anyja, amikor maga megszületett?
0: Elcsodálkozott, hogy fiút szeretett volna.
1: Miért a maga személyi száma mennyivel kezdődik? Másféllel? Vagy mi van? Atya úristen, a múltkorral kapcsolatban volna egy megjegyezni való.
0: Tessék nyugodtan már, ha már így összeértünk.
1: Volt az eligazításon, hogy aki önként jelentkezik népdalszakkörre, az elmehet. Maga hova ment?
0: Elmentünk mi is, azt volt.
1: Persze. Piálni, mint a vadállat.
0: Nem.
1: Itták a söröket, mi?
0: Nem, fröccsöztünk.
1: Hey, kopasz. Látja, hazug embert hamarabb utolérik.
0: Autóval mennek utána.
1: Hazug embert hamarabb utolérik, mint a...
0: Mint a után.
1: Mint a sántakú.
0: Ne mondjon, ilyen gyerekek vannak.
1: Sántakutyát miért, kopasz?
0: Hát a sántakutyát az tényleg, mert az a három lába van, aztán mégse zongora. Pedig a lónak is három lába van, mégse forduljon hátra, mert úgy áll, mint a lóné.
1: A lóné hátrafordul.
0: Lóné hátrafordul, a kancácska, aztán utána... Az nagy baj van.
1: Örülök, hogy magában, hogy egységesen benne van az agyalágyultság. Jó. Szóval voltak népdalszakkörön?
0: Mindenhol voltunk főnök, de nem azért, mert ugye a
1: kulturális dologhoz... Könyvtárba
0: oda meg, hogy szinte minden órában oda jár.
1: Minden órában oda jár. No, hát ha minden órában oda jár, akkor mit olvasott utoljára?
0: Hát ugye dolgok voltak meg a kezemben, amit vettem a könyvbe, is voltak a
1: jó.
0: Olvasmányok.
1: Mondja a hét vezért!
0: Álmos elődont kont, hapci vidor, tudor.
1: Nem szégyeli maga? Miért nem olvas egy kicsit?
0: Én nem.
1: Jó, mondok valamit. Remélem, magának is eszébe jut róla valami. Na, gyerünk. Negyedik Béla.
0: Magam. Ötödik Béla. Én nyertem föl.
1: Remélem, nem csodálkozik, ha nem túlzottan fogja látni a laktanya kiáratát, ugye?
0: Hát, ha becsukom a szemem és kienged úgy az utcán.
1: Ki volt Monte Cuccoli?
0: Hát ott a bokorhaján láttam én is, ahogy nézte ott a... Még szóltam is a rendésznek, hogy menjen oda, mert hát ha valami...
1: Miről beszélj maga? Hát, ki volt Nero?
0: Hát a Ráró kispejlova. Emlékszem, kesének becéztük, mert nem nőtt ki a szőre rendesen.
1: Római császár volt.
0: Lehet, hogy az is rajta volt, én a lovat néztem.
1: Mondjon egy török szultánt.
0: Azerbajdzsán.
1: Miért? Miért Azerbajdzsán?
0: Hát gondolom, az édesanyja nevezte így, hogy Azerbajdzsán nézel, de ez én kisfiam.
1: Ki volt Hannibal?
0: Hannibal? Hát ette az embereket a lóhát, vagy elefántháton.
1: Az Kannibal maga, ütődött. Ez meg Hannibal volt.
0: Az, ott volt a narunk, kérem.
1: Na kérem, ki volt Attila?
0: Attila? Hát, jaj, a szegény látta, mint nagyon ki volt. Hát ott futkosott szerencsétlen. Főnök osztotta rá, hogy ott fusson végig oda.
1: Attila, hun!
0: Hun, hát a kárt végigvált!
1: Mi volt a hunok fegyvere?
0: Hát tisztelte voltak náluk ugye ezek a váravertők és a...
1: Nyíl!
0: Nyíl, nyíl, nyúl!
1: Ne nyárnyogjon! Mibe tartották a hunok a nyilat?
0: Hát a tokja volt rendesen.
1: Na azt a tokot hogy hívták?
0: Na hát a...
1: Ennyit kéne már tudnia. Na, tegez!
0: Csezd meg, akkor se tudom. Nem jut eszembe, apukám, na. Van ilyen, hogy kieszik az ember agyából, te se vagy mindig olyan okos.
1: Miket brekeg itt
0: ha
1: maga?
0: Ha már szíveszterezünk is.
1: Miket brekeg itt maga? Kérlek, milyen függelemsértés ez itt? Hát most... Miket nem... dumál maga itt össze-vissza?
0: Azt hittem, most kocsintasz velem, haver, nem?
1: Mit csinálok én magával?
0: Ha most te nem magázol ön vissza engemet?
1: Ha maga beszedte a fogalmazásgátló? Mi van a maga vállapján?
0: Hiány van, de már jelentettem.
1: Az én vállapomon mi van?
0: Jelzések vannak.
1: Mi vagyok én? Turista út? Mi? Mi ez itt a vállapomon?
0: Három csillag van.
1: Mi az a három csillag?
0: Jó konyak.
1: A jó felébe emlik maga. Ha mit képzel maga? Azonnal mondja meg, hogy mi az én megszólításom.
0: Kedves uram.
1: Minek néz engem?
0: Hát azt most elmondaná.
1: Álljon oda. Maga elvarázsolt fatökű lepkevadász maga. Mama kedvence. Gyerünk, ismertes a néphadseregben rendszeresített rangjelzéseket, de villámgyorsan. Első a...
0: Első a Ferencváros.
1: Az esze Tokja, az az első. Első az őrvezető. Őrvezető.
0: Őrvezető?
1: Őrvezető.
0: Őrvezető.
1: Őrvezető.
0: Szögeden, itt úrvezetőnek mondja.
1: Őrvezető.
0: Őrvezető, jó, majd elbeszélgetünk, ja.
1: Őrvezető után jön a ti.
0: Mi nem, mi itt vagyunk egy helyben.
1: Tizedes.
0: Tizedes. Vessző.
1: Nincs vessző.
0: Nincs vessző.
1: Nincs vessző.
0: Jó, leoperálták.
1: Nem operálták le. Tizedes után mi jön?
0: Huszados.
1: A maga agya az. Hogyan tájékozódik a sötétben az őrjáraton?
0: Tiszteltem, mint a denevér.
1: Fejjel lefelé.
0: Farkam le.
1: Nem. Mosson elegem magából. Azért jöttem ide tulajdonképpen, hogy lesz egy kultúrrendező, na, vegye elő a szöveget, azt elmondjuk azt a bevonási balladát.
0: Sinészk, rrd, mávat, ill, hun, hisz, hep, léteker, hapel, sász, mert...
1: Eszkimó mennyasszonya van, mit szórakozik itt? Adja ide. Másszon visszaérem, majd felolvasson, ne sógjon, nem utogasson itt nekem. Köször kérkede, bügergű! Terdőközömör, de berg... Elmegy a jó büdös franza, fordította ide ezt a rohadt papírt. Hogy lehet így felolvasni?
0: Elnézést, így rakták a zsebembe föl.
1: Mondja, kopasz. Mondja meg őszintén. Nem szokott érezni hátul az agyába, egy nyomást itt hátul.
0: Főnök, valaki ütöget hátulra, fedezzen!
1: Mit csináljak én magával?
0: Fedezzen, főnök, gyorsan!
1: Fedezze magát, tudja ki fedezze magát hátulról a bábolnagy csődőr nagypapára. azt fedezze magát, hogy még szaporodjon is, mi? Marsd innen, a fene a jó dolga!

Terihegy. Illatfelhő. A kölni járat megérkezik. Készszorítás. Satú. A buszhoz sietünk. Irány Nagyréde. Erdő. Kerülővel. Hortobágy. Megállunk. Gyuszi ül a fűbe. Búcsú. Mindenki a pénztárcájától. Iszogatunk. Körtinta. Utána megtekintjük a kilenc lyukut. Szájtátva. Megérkezünk a lábaihoz. Éppen mossa. Megyünk. Hegyre fel. Az elemi csapáson. Mellette megszólal a gaz. Állj vagy növök. Megéhezünk. Vadászház. Előttünk a tányér. Üres. Döbbencsleves. De a marha pörköl csodálatos. Már a harmadik porcióval. Mikor szemben velem a matematikus tőle szokatlan gyorsasággal megoldja a nadrágját. Zaj a konyha felől. A hajába főtt szakács kirántja feleségét a kukta ágyából. Áramszünet. Az ajtó kivágódik. Rogyadozó lábakkal bevezetik az áramot. Iszogatunk. A borba bort kevertek. A hangulat és Sándor rózsás. A vadász sem találja a kijáratot. Ajtóvadászat. Poharazgatás közben beborult. A meteorológus. Az asztal alá. A művész fülembe súgja, zongorát venne, részletre. De kell hozzá négy kezes. Hiszek neki. Álla alá fogja a kenyeret. A késsel játszani kezd rajta. Az asztalra csak úgy hullnak a dvorzsák. Az ódon óra éjfélt ütött kopott. Csend. A szőlőben bűneset történt. Az órást felhúzták a karóra. Megered az eső. A nyelvtanár lefordítja a kalapját. Nyúlszőrről magyarra. Még egy pohár. A vízvezeték szerelő hazamenne, fél, hogy a felesége csapra veri. Magunkat és a poharakat összeszedjük. Ibusz busz elindul. A bőröndön húzat van. A benzinkutas fülére húzza a tanksapkát. Elbúcsúzunk. Szorosabbra húzom a kabátom magam után. Eszembe jut. Az iskolába hetes voltam. Most másnapos. Hazaindulok, országút. Szemetes kocsi közeledik. Integetek, otthagy. Kuka vagyok. URH felvesz. Az adataimmal együtt. Most itt ülök. Elültettek. 5 perc múlva kikelek. Magamból. Kiengednek. Irány a gőzfürdő.
Most itt állok megfürödve.

0: Szervusztok mindenkinek, millió puszit küldünk Tóth Éva és Leblanc Győző. Imádjuk a Merci Rádiót, mert csak magyar zenét ad.
1: Annak idején a nagymamánál én is a Jó ebédhez szól a nótára tanultam meg a magyar nótákat, és nagyon remélem, hogy a mai ifjúság is ezekből az adásokból fogja megtanulni, és megint ismerni fogják a szép magyar nóták, mert mostanában nem hallani elég ilyet. És él még az a korosztály, aki ezt szereti.
0: És remélem, hogy ti is mindannyian ezért hallgatjátok elsősorban. És mert jó zenét ad a Merci Rádió.
1: Ezt tudom zenni.
2: Merci Rádió.
3: Még ennél is árnyaltabbak, örvénylőbbek. Tehát mindjárt meghallják Vogának és Turnovszkinak, a jó Isten sem tud a kedvére tenni.

0: Alvarez következő.
1: Emlékszel? Első találkozásunkat egy szirénázó mentőautó szakított a széjjel, sikójában, szirénájában benne feszült az élet, egy halálos ölelésben égtünk benne az autóban, és a sivító gumikkal elszakadt a vetét. Emlékszel? Emlékszel? Első-második beszélgetésünket egy szirénázó mentőautó szakított a széjjel, és szakításában benne élt egész kapcsolatunk, életünk. Amikor, emlékszel, harmadik találkozásunkat egy száguldó mentőautó szirénája szétszakította, és a szakításban benne volt az élet.
0: Ezt hallották, látták?
2: Várjál, most jön a vezre.
1: Emlékszel, az egyik találkozásunkat szétszirénázta egy mentőautó. A szakításban benne volt az kettő. Emlékszel a mentőautóra, amikor szirénázott, szétszakadt? Emlékszel a szirénára, a szakadásban az élet? És így tovább, és így tovább. A dal éni fog.
0: Kovács Alvarez, hallották a nosztalgia jegyében. Köszönjük szépen.
1: Ennyi a dal.
0: Nagy tapsot kérek Kovács Alvareznek.
3: Hogy vannak vele, de nekem kezd elegem lenni a magyar félistenekből. Alig múlt el az az idő, amikor nemhogy fél, de egész isteneket kellett imádnunk. Az 50-es években a kommunizmus első hazai félistenét, az ős skinheadet, később az ugyancsak agyontapsolt második félistent, akit sokan még ma is istenítenek, s erekjeire licitálnak. Ezek a félistenek arra születtek, hogy a szocializmusba vigyék az országot, megmentve minket. És közben ott voltak az imádás céljából nyakunkba ültetett orosz félistenek, akik a kommunizmus olimposzáról másztak le hozzánk, csak hogy legyenek imádnivaló isteneink, s hogy a kommunizmusba vigyenek minket, megmentve az országot. A félistenek nem szeplőtlen fogantatással születtek. Egyrészt magukat szülik a világra, másrészt mi emberek toljuk föl őket nemzetünk olimposzára, mert úgy gondoljuk, ők a kiválasztottak, az egyedüli üdvözítők, az egyetlenek, akik megoldást találhatnak gondjainkra, megmenthetnek minket. Manapság újra a félistenek korát éljük. Fölösleges nevén neveznem félisteneinket, időm nincs annyi, de egy biztos, most, egy évvel a választások előtt már szép számmal találhatók, s várható, hogy szaporodni fognak, ez csak időkérdése. Az összes magyar félisten közül kiemelkedik egy, akiről épp a közelmúltban a vigadóbéli kisgazda nagyválasztmányon derült ki, hogy lepaktált a jóistennel. Az őt bejelentő szónok ugyanis így szólott, Tordján Józsefet a jóisten jelölte ki Magyarország megmentésére. Tetszenek érteni, őt egyedül, semmi kettős jelölés, semmi alternatíva. A jóisten így döntött, schluss pass, a mennyországi személyi kultusz nem csípi a demokráciát. Elképzeltem ezt az egész dolgot. Magam előtt láttam magát a jóistent, aztán neki gyűrközik, hogy megteremtse a földet és lőn, sőt, kicsit rádolgozik, s már a föld rendezéssel is megvan. Kicsit lötykölődik a vizekkel, tenger teremteni nem semmi, látom, hogy teremti a füvet, a magokat, a növényeket és a gyümölcsöket, aztán hip-hop, már el is készült a világító testekkel, és épp a sötétségnél tart, amikor beugrik az agyába Tordján József. A magyar független kisgazda és polgári párt elnöke. Ül a jóisten, üldögél egy éppen akkor megteremtett karosszékben, és iszogatja az épp akkor megteremtett kávéját, szívja a nemrég megteremtett cigarettáját, s bokros teendőit maga mögött tudva elégedetten szemléli mindazt, amit már megteremtett. És akkor beugrik neki, hogy ezt az apró kis országot, Magyarországot meg kéne menteni. Így morfondírozik. Na jó, jó, de kivel? Mert én ugyan nem. Pláne egyedül. Hát mi vagyok én, Isten? Nem, nem, ehhez kellene valaki, aki nálam sokkal alkalmasabb. Vagy ha nem is, de legalább tud magyarul. Na nézzük, ki is tud úgy magyarul, hogy nem lehet félbeszakítani. Megvan a Józsi gyerek. Igen, ő lesz a küldönc, akit angyalként küldök le a földre, mint mennyországi összekötőt. Ő az, akit azért teremtettem meg, mint egyedi darabot, hogy megmentse Magyarországot. Íme Torgyán József, mostantól Szent Torgyán, mától pedig a magyarok istene. Ecce homo! Józsikám, magamra kérlek, menj! Isten hírivel! Mentsd meg Magyarországot! Csak te mentheted meg! De a jó Istenre kérlek, azt ne kérdezd meg, hogy mitől! Babicsból, Torgyán könyve. Mondd az úr Torgyánnak, kelj fel és menj Budapestre, kiálts a város ellen, nagy ott a baj, megáradt a gonoszság, ott a komenisták egymás kezét mossák. Orosz lánctalpak szántják fel a földet, mindig csak bántják a piros-fehér-zöldet. A magyar munkásnak leverték a bérét, tőkés drakulák szíják ki a vérét. A magyar parasztnak sanyarú a sorsa, életüknek csak te vagy már a sava borsa. Szólt, s fölugrik Torgyán, hogy szaladna, de nem hová a mennybéli akarta, mivel imádta a prófétaságot, messze a várostól pusztaságba vágyott, ahol 9 gyűlést tarthatott naponta, ami 280-at jelentett havonta. Kerülvén azért a széles Hortobágyra, szociális háló 9 lyukába, beszélt, csak beszélt, már zsibbadt a szája, a nép meg éltette, Isten Józsikája! Az ország hajója ez alatt csak ringott, Józsi meg eközben jó nagyokat rángott. S így lőn, hogy a kormányos belebotlott, s aktáit vizsgálva rájaszolt. Ki is vagy te? Szólj! Miféle nemzet szült? Nem te hozod ránk a veszedelmet? És mondanéki, egészen kis gazda vagyok én, magától az Istentől jövök én. Nekem nincs közöm a világ bűnéhez, csak az az én bajom, hogy a népem éhez. Ha Isten üldöz, az ördög se véd meg. Hé, emberek, fogjátok és vigyétek ezt a gazdát, s már 8 marok ragadta, nehogy hajójuk süllyedjen miatta. Torgyán azonban jajgatott, nyögött, és meglóbálták a tenger fölött, vigyázz, hó, ruk, pusztuljon, aki nem kell. S nagyot locsant, s megcsöndesült a tenger. Az úr pedig len készített vala Torgyánnak egy hatalmas cethalat, melynek száján, fejjel előre, hosszant, igaz nem túl símán, de lecsusszant. Mint azt önök is tudják, Torgyán, azaz Jónás könyve még hosszan folytatódik, de én itt abba hagyom, mert Antal József, ennek örül a legjobban. Torgyán ott ragad a halban. Hadd legyen egyszer az Antalnak is karácsonya.
2: Recs. Szakadt az eső, mintha déjà vu öntötték volna. Pára, a tó fölött szomorú fűz, tűbe cérnát. Kihalt a sétány, kavicsos út, a végén kastély, és peregnek az események. Lord Hastings feltolja a svájci sapkáját, és gyermekes örömmel tologatni kezdi fából készült vasútját. Az út szétszórt építőkockák közt halad. Ekkor Lady N csendesen felsír. Fél szem, az egyetlen, az inas, méltóság teljes mozdulattal húz egyet szájharmonikája rozsdás csavarján, és halkan játszani kezd. A háttérben képzeletbeli zenekar kíséri. Nem is rosszul. Kanapén fekszik Kriszti néni. Huzatot kapott a névnapjára. Fekete átuk nehezedik a kastélyra. Az ajtón dörömbölnek. Az inas kinyitja. Tépetten megjelenik az admirális. Rokon. Kezében velős csont. Belenéz. Rekedten kiáltja. Föld. A hajón már minden kötél szakadt. És felszalad a toronyszobába. Toronyt szegez. Szólal meg szem, és megüvegesedik. Mindannyian érzik, hogy történni fog valami. A vasút lassabban megy. Zene egyre halkul. Fél kettőre elhal. Megszólal az ajtón álló. Az udvaron hollók. Lady N csodálkozva tűvel a kezében. Varjak. Mennydörgés. Szél fütyül úttörő sípom. A bagoly. Hú-hú. Villám. Kialszik. A fény. Sötét. Velőt rázó sítalp. Lady N remegve megszólal. Valami megfogta a kezem. Mi? Az indigó. Szem az inas úrnőjét nézi. Szemre való. A csendet a mozsár töri meg. Leesik. És kezdődik az egyirányú borzalom. A fegyverszobában dörrenés. A vadász megitta a sörét. A konyhában mindenki gyanús. A fazék fedő nevet visel. Szakács is felkészült. Kezében hurkatöltő. Fekve tölti az idejét. A hűtőszekrényben vérfagyasztó. Meleg ágyban a kertész ölébe ülteti a cselédlányt. Félnek. Kazánház. A sarokban szoknya. Az inas ráveti magát. Egy skót. A dudája. Rövidebbre fogja. Verekedés. Skót hátán skót. Szem is ott van. Szemet a szemért. A fűtő, ki volt katona, most csípőből tüzel. Őrület. A hálószobában félbe maradt kísértet folyik. Alkémia. Az óra annyit üt, amennyit akar. Ráhagyják. Most nem számít. Lord Hastings megsértődik. Felhúzza az órát. Járni kezd. Majd arccal a vasút felé. A folyosón elhelyezett telefonon pókháló. A parkban egy detektív lapul. Átment rajta az úthenger. A pincében nyilkosság történt. Valakit lelőttek. Komámasszony, hol az ólom? Szem nem hisz a szemének. Tompa robaj. Minden eltűnik. A nap kisüt. Aztán ismét esni kezd az eső és a részvények ára. Az árokparton borostás képű hobó ázik. És obo ázik.

Szeretettel üdvözlöm Önöket! Tolnai András magyar nóta énekes vagyok. Ha Önök is szeretik a magyar zenét kiváló magyar előadók tolmácsolásában, akkor hallgassák a legkedveltebb, a Merci Rádiót. Éjjel-nappal 100% magyar zene. Én is ezt hallgatom.

0: Most egy bakonypölöskei hadgyakorlatra látogatunk el Usztis Mátyással és Böröcki Józseffel.
1: Military control United States. Well, we are here in Hungary, Soviet Union, Czechoslovakia together. Army control, time is over. Coordination point, control 747109, over. Bakony Polishka, yeah. 213, Ardas Tevel and Chesnek. Yeah, but we can say intercontinent ballistic rockets, hand granite, Mr. Kolesnikov, Stalin Orgona, and certainly Molotov cocktail. We have here nothing in COCOM list. Does it pick fondly and we will save it back one time.
2: Mi van olaj vagyok? Mit tudósol itt jó ember? Kelemen főad nagy vizsgáló előjáró. Mi az a V betű a sapkádon, kis ember? Vadliba ősbe vagy te? Mi az a V betű?
1: I am Major MacArthur from United States Military Control. MacArthur.
2: Várják, kisgyerek, ne add aljám egy büdös szót, nem értek ebből az egész. Hogy áll itt előttem? Tegyél a lábát, hogy a vakondok agyrázkódást kapjon.
1: I am MacArthur, MacArthuring.
2: Főthöz csapnak, mint Luther a tintatartó, te.
1: Second fine. Yes,
2: milyen
1: sir.
2: Milyen MacArthur? Kérem, főad nagy vagyok. Mi a pálya?
1: Yes, sir.
2: Mi van, megkegő? Hol a kev, ott nekem egy kecském, tudod-e? Milyen?
1: Yes, sir, my actor makes
2: milyen it fine. Milyen sző, ne magyarázzam, a szilloránként borotválkozom, előjárók vannak.
1: Can you tell me, please, where can I telephone to Washington? I must telephone, please. Can you help me?
2: Telefon, ne legyél szemét, mert menj a bokolba, azt telefonálj
1: egyet. Excuse me, Mr. Pinatora, please, can you tell me how many...
2: Nem értem, ez milyen tájszólásba blekek maga jó ember. Ezt bevonultak reggel Kisvárdáról a Dakoták, azt se értettem, de ezt pláne.
1: I am from United States of America. How much rakéta is to fly?
2: Rakéta? Ez pólió, ez nem sietecsém. Nincs is semmi gond. Várj a nagyember, add ide a bekegő csak, ide a főad nagybácsinak. Figyelj már. Ezt nem értem, ezt jelentem, ezt nem értem. Átállok a Kossuthra, várj. Halló, sasmadár! Itt Sárgadigó. Őnagyeftás, jelentem, kémet fogtam. Rettenetes ruhában, egy olajbogyó harci sapkában. Micsoda? Értettem. Amerikai megfigyelő? Hújújúj. Ez valami titkos nyelven visszafele beszélt. Leöntöttem vegytintával, úgy se értem. Értettem. Kérek engedélyt, bocsánatot kérni. Ja. Vége. Figyelj, jó ember, hogy is mondjam? Izvinyítje minya! Jézus Mária, ez meleg volt, ha nem figyelek oda, megnyerjük a harmadik világháborút!
3: Kapcsoljuk Hofi Gézát!

0: Hurrá! Levizsgázott Deutsch Tamás! Hát látok, szíveim! Mindenkinek husztantás, aki bejutott. Jó vagytok, rendben van minden? Ne hazudj! Én például nem találom a helyemet, te teljesen más világban, amit gondolt el, szegény Mészőt nem választották meg, pedig annyira akarta a izé, a leendő, csak tudnám, miről beszélek, mi? Te most már izé van, piacorientált, érted? Nem tudom, mit jelent az, de piacorientált. Kerényi igazgató úr, ő is pénzért mindent megcsinált. Átépítette a Madách Kamara Színházat, nem a postabanktól kaptuk a pénzt. Álljál meg! Erd is mit szólsz te? Postabank vezetését. Orbán jött, menedzsment. Szép, mi? Finom egy ország ez most, te egyre jobb. Mi az építkezés, az a CIB. CIB banktól, onnan kaptuk a... Ahol a Cserhanyi ugrál. A CIB banktól kaptuk a pénzt. Onnan tudtam, hogy a CIB bank fizet, mert ahogy jött a pénz, egyre kicibb volt. Na és elkészült a színház, hát szép lett, látod. Beteg lettem, gondold, de költöttem az évi rendes betegségemet. És az újság megírta, ahogy körül, hogy vakbélgyulladás. Richtig hasnyál mirigy gyulladás volt. Végig vágtak. Majdnem. Igen, majdnem. Nehogy kicsorbuljon a sziké. Az egészségügy mai állása szerint nekem nem kéne itt mozogni, és nézd meg! Azt mondja a sebész, Honvéd kórház volt, azt mondja a sebész, ketteske, egy ágy a szobába feküdtem. Ketteske, zuhanyozóba. Ennyire érezni? Azért bementem, nem ellenkeztem, te. Hát szóval, újságíró jön. Azt vártam, hogy egy csövek itt lógnak, mi van. Hát voltál már nyilván ébredő magyar. Azt vártam, hogy ilyen marad és szar proli felfogás, hogy kipkop, kipkop. Elnézést kérek, újságíró vagyok ettől a laptól, ha egy pár kérdést megengedne, ehelyett így. Bang az ajtó ki. Sajtó! Ettől álljon el az ország, tudod? Menj az édesanyám. Másnap megírták, hogy Hofi kéri, hogy ne látogassák. Most el lehet juttatni az üzenetet. Na most kezded el, ilyet. Egyik este tekér, kínlódok, ugye, mi következik, mit felejtettem el, a vén hülye hogy csinálja, ott csörög a mobil. A bunkofon megszólal. Ő magában van elfoglalva, én magammal. Na, legalább vedd föl, vagy mit tudom én. Na, ennél a részé, képzeld el, innen a harmadik székről, puff, szék fölcsapódik, és egy úr megy ki. A gyomrom mindjárt ideg lett, érted? Első sorból kimegy valaki, hát azért gondold el. Teljes ideg voltam, mondom, hát miért meg kis beugrott, hogy a műsoromról abban rohadt, mocskos rohadt szar rendszerbe csináltak jelentést, csak hát azt nem az elejénkről, hanem a végén. Addig fejbe kell tartani, hát. Hát gyerekkel. Hát egyszer úgyis levizsgázik mindenki, hát nem lehet gond. És akkor ez meg közben megy. Hát mondom, csak szóba kéne velem állni. Látod? Mondtam a mobilosnak. Addig csak elkezdenem a műsort, mondom. Látod? Ő legalább kimegy a fülkébe. De itt magammal még mindig nem boldogultam. Csak nem jön, csak nem jön. Hát mondom, nem igaz, hogy ennyi ideig nem kap vonalat. Jött az úr vissza. Jaj, szívem, leül. Hát mondom, csak kedveskedni kell, hát mégiscsak fizető vendég, most már tudom, akkor még nem tudtam az elején. Na hát szóval, eddig arról volt szó. Az elejét elmondtam még egyszer, hát ne kívánok. Hát ha eszembe jut, hogy aztán mi következik. Jó, nem is mondtam még, polgárságban, nem ami arról itt megél. Adjad már, polgárok, meg polgárasszonyok. Mi van? Mert visszhajtót szedett, tudod? Szedtem már én is visszhajtót, az a módja, hogy amikor úgy éppen csipi-csipi-csipi, amikor úgy éppen, hát akkor elhúzódsz. Például ha hiszed, hanem, hogy a lépcsőn jöttél fel, két oldal, van férfi és női WC. Ki gondolná, mi? Na. Teve utcában nincsen. Teve tartja a vizet. Na most várják, nem ezt akarom mondani. Szóval víztel, külföldi vízhajtót szedett. Azt fölírták a TB-re. Na most kérdezzek, az a... Mikor rájön, akkor nem, hogy elintézem. Azonnal kell teve utcába, amíg Szegeden rájön, képzeld el, föl kell érni addig, amíg ki nem idáll. Borzasztó érzés. És akkor a rendőrségnek az őrei videókamerával közben veszi. A szategy meg leadja utána. Kandi kamerának, érted? Az őröket képzeld el, amikor fölismerték a szervet. Újjaj. Volt futkosák. Nem értették, mert őket is így hívják. Szép volt. Ehhez is mit szólsz te? Idézem szó szerint. A klasszikusokat csak úgy szabad. Azt mondjam, mikor a belvíz probléma volt, magyar ember kevés halat eszi. Úgy kell megoldani a belvíz problémát, belvíz kérdést, hogy ahol most van a víz, ott lesz a halastó. Megfogott. Hát nem igaz, hogy van ennél jobb megoldás. Hogy engem miért nem visz be a minisztériumba, tudnék segíteni. Hát egy példa. Tudod, miért jó a kerekeskút? Oda lehet tolni, ahol víz van. Tudod még mi az, ami eszeveszetten zavar? Ezek az új tévékanálisok, vagy csatornák. Biztos kell mindegyik, csak úgy érdeklődő. Biztos. Hogy kell egy új nőt az időjárás jelentésben. Jó nézett ki, mondom, hátha nem beszélt hibás, hátha. Azt mondja, ónos eső. Már azt meg sem váltam, hogy hikoslák, köthitálák. Hogy rovadj meg. És ez miért kell? Kinek kell? Most már reklámokban is a legújabbat hadd mondjam el. Hát ilyen a földön nincsen, mintha direkt ezt keresnék, azt mondja. Sába, sejem, sonka. Hogy rovadj meg? Sába, sistergőt, sejem, sonka. Ilyen, miért nem azt mondatják be vele, hogy hurka? A kurva S betű nincsen benne. Magyar nyelv, vaj, de szép. Képzeld el, hát Kerényi Imre igazgató úr Mondtam, hogy piacorientáltak vagyunk. Nem tudod? Még ő az igazgató? Hú, vigyázni kell. Milyen nap van vasárnap? Hát ilyenkor nem dolgozik a Fidesz. Akkor lehet, hogy igazgató. Vagy csak hétfőn tudja meg. Én is, te teljesen ilyen, ilyen a gyomrom. Nyugodtan kirúghatnak. Hát nem igaz, hogy nem találhatnak mondjuk egy ilyen kis kedves, kis köptös, kis őszes, kopasz, aranyos, kedves, jóhumorú embert a Tordján családba. Hát nem igaz. Hát gondolj bele. Na most egyet kérek én, mert ugye sose lehet tudni, hétfővel új hétfő lesz. Hát kedd az még nem biztos, de hétfő az lesz. Na most, ha esetleg a munkahelyed nem vár meg, akkor nem amit elkeseredni, hagyjad már. A humorodat ne engedd, azt nem veheti el senki se. Sem, ne vetni időre. Hát, megfigyelted, kormány jön, kormány ment. Csak mi maradunk, gyerekek. Mi aztán szavazunk rendesen. Hát ilyen nincs. Hát én arra gondoltam, hogy ha már nem igen megy, akkor legközelebb a választáson indulok én is. Nem nagy képviségből mondom. Ha ma este itt az 1260. előadás van, hát te, ha csak ezek szavaznak rám, hát megnyerem Ausztriát is.
1: Jelentést kérek, osztálylétszám.
2: One, two, three, four, go!
1: Köszönöm szépen. Névsort olvasok. Sammy Davis.
3: Yes!
1: Jaj, Sammy, ne röhög, ne röhög. Nat King Cole. Na. Nat King Cole. Nat King Cole! Again. Édes fiam, hát hányszor kell téged szólítani? Hát süket vagy?
3: Yes!
1: Sammy, Sammy, ne röhög! Az énekar itt van? Köszönöm szépen, üljenek le, kezdjük a órát. Először is skálázunk. Nat King Cole, veled kezdjük. You're the one. Ha nincs jól, akkor is veled kezdjük. Jól van. Na, kezdjük a skálázást. You're the one. Nem a véleményre vagyok kíváncsi, hanem... Ne röhög! Gyere ide! Mi jár van, aki állandóan röhög? Annak mi jár?
4: Kirky! Kirky!
1: Az bizony, koki, koki, nesze, így van! You're the one. Nat King Cole.
3: Yes!
1: A tanár úr az gyerekkel mit csinál?
3: Very, very...
1: És ha még mindig rossz?
3: Very, very...
1: Na, ehhez tartsd magad. You're the one. Nem mond mindig, hogy jól van. Jól van? You're the one. Megőrítesz, te. You're the one. Gyere ide. Adj ide a füledet. Most megcibálom, nem azt mondtad, hogy jól van.
5: Fáj, fáj, fáj, fáj.
1: Elhiszem, hogy fáj. Te. Na, kezdjük a skálázást. You're... So me.
6: Do mi fönt lent, hajam, so mi, hajam.
7: So need.
6: Nem sorry, nem sorry.
7: Do mi lent.
8: So need.
1: Mit szólni? Jaj, nem tolni, mit?
8: So need.
1: Hát, ugyanazt mondja végig. Dori, dori. Ide figyelj. És valami töveggel mondunk valamit, várjál. Mondj, hideg napok, vagy nem, hogy hideg napok. Várjál. Ennél jobbat mondok. Sunday morning.

0: De még csak sajnálni sem tudom. Maga pont olyan, mint a 11-es az angol fociligában. Szinte mindig be van lőve. És a hölgy, barátnője? Maga kosárlabdázik, hogy ilyen magas? Ja, csak a cipője. Nem túlzás, hogy a szobra még sehol, de már előre megveszi a talapzatot? Ráadásul válik le a gumi, nézze. Szerintem rosszul ragasztották vissza. Emelje csak fel a lábát. Nyertem! Csak úgy dől a nejlontasak, ez alig, hanem a jackpot. Látja, ha beteszi a kesztyűtartóba, simán átjutnak. Mit kell bonyolítani? Isten! Na, álljanak félre, hadd nézzem a következőt. Hoho, mister, hova ballagnak ezzel a 8 vadi új Audival? Szóval egy trailerről lopták, viszik nyugatra eladni? És az a bekötözött szájú krapek? Ő volt a sofőr? Aha. Na, jó van, így már rendben van. Bizista, azt hittem, valami rosszban sántikálom. Adjon Isten, drága uram, szép autó. Full extrás? Fú, kompjúter vezéli a motort, csomagtartóba kis japán mérnök vezéli a kompjútert. Egyenesen Amerikából? És mit hoznak? Pénzt? Akkor erre parancsoljanak, már is szabadrá teszem az utat, csak felemelem önök előtt ezt a kis polszkit, elférnek, ugye? Nagyszerű, egyébként, ha szükségük van matematika korrepetálásra, itt a névjegyem. Valamiből élni kell, na, jó utat. Hú, az anyjukat, ez igen. Csak tudnám, miért volt a hátsó kettő kezébe géppisztoly?
1: Láng József színművész vagyok. Már 55 éve, hogy estéről estére a színpadra lépek, és már 5 éve, hogy hónapról hónapra a Pepita magazint olvasom.
2: Pepita magazin. Film, színház és a nagyvilág. Keresse az újságárusoknál.
3: Azért választottam ezt a mikrofont, mert mégiscsak a bandámhoz közele szeretnék lenni. Ja, ne nyúljak hozzá. Tisztelt konferencia, tisztelt elnökség, én idegileg itt oly megviselt állapotban vagyok most, hogy először ott lepődtem meg, amikor Tóth Dezső miniszterhelyettes elvtárs említette a nevemet, a lámpák nélkül is kivert volna a víz. Úristen, megint mit csináltam, mert valami történt. Komlós megbökött, hogy most dicsérnek. Olyasmit tudtam meg, amit az utóbbi időben nem, hogy valami közéleti, meg valami politikai, meg valami ilyesmiben csináltunk egy-két jó dolgot. Nem is akármilyen jót, ha már belekerültünk ugye a megnyitóba is, aztán utána az első hozzászólásba, aztán a második hozzászólásba, teljesen ránk járt a rúd, és most úgy nem tudom hova tenni magamat, mert amikor én beültem ide, én úgy ültem ide be, mint egy aljas, mocskos, haknizó, pénzharácsoló, ilyen. Ugyanis az utóbbi időben én csak ezt olvastam. Na most, hogy mondjam csak, szóval én nem a sérelmeimre szeretnék itt orvosságot, mert nekem nincsen sérelmem. Én teljesen boldog ember vagyok. Gondoljanak bele, cserész? Megálljak? Egyébként azért maradtam a végére, mert eddig megszoktam azt, hogy minden ünnepi műsoron április 4 novemberét, lemegy az ünnepi rész, aztán a műsor következik, azért most egy kis vidámságot a végére. Na most, mint mondtam, hogy nekem semmilyen sérelmem nincs, én boldog ember vagyok, képzeljék el. Én egész évben színházban, színházon kívül zsúfolt házak előtt játszom. Na most ezt én megmagyarázni nagyon nehezen tudom, egyébként meg hogy értenék meg? Nagy dolog ez. Bejönnek az emberek. Szóval, ez van. Na most tényleg bejönnek, tényleg. Ez egy ilyen erre haknizó pénzhajház, akár, hogy ezt honnan tudom, valamilyen lopás történt most a közelmúltban a könnyű műfajban. Igen, hát ott is pont olyan emberek vannak, mint az élet más területén. Loptak. Ebből kiindulva egy igen-igen nagy támadás indult a hackni ellen. Pedig hát nem lenne szabad általánosítani, csak egy példát mondanék. Azt mondja otthon a leány,

0: Idesanyám, megerőszakoltak. Te jó Isten, aztán ki? Mondja, a katonák. Ilyet nem szabad mondani. A Józsi katona ruhában. Tehát nem szabad átfelelni, nem szabad. Azért, mert 50-60 TSZ elnök börtönben van, azért a tisztességesebbje vezeti a mezőgazdaságot. Nem szabad általánosítani. Azért, mert 20-30 főkönyvelő lopott, csalt, sikkasztott, hazudott, azért még vannak kinn is. Szóval nem szabad általánosítani. Azért, mert például egy-két népművelő, nem népművelő, azért nem szabad általánosítani, tetszik tudni. Éppen ezért visszatérve a magunk vonalára, azért, mert köztünk a konferenciák király, sajtó írta, lopott, hát azért gondolom, köztünk van egy-két más fajta is. Arra emlékszem vissza, amikor az érdemes művész címet, kitüntetést pénz nélkül átadták, akkor a parlamentben, nem ám akárhol, miniszterelvtárs azt mondta, hogy ezzel a kitüntetéssel nem a szereplőknek szeretne rangot adni, hanem azt szeretné, ha a szereplők adnának rangot a kitüntetésnek. Ezt én komolyan vettem, és úgy ténykedtem erre, arra, aztán kapom a pofonokat egyre másra, a tükörnél kezdeném. Új. Új. Az új tükörnél kezdeném. Megjelent egy valami eszeveszett mocskolódás a tükör hasában, hogy így meg a hakni, meg úgy meg, és én ugye a proli mocskolódásnak vettem. Aztán nevelőapám, tanítómesterem, igazgatóm, Komlós János elmagyarázta, hogyha egy ilyen mocskolódásban nem írják le gyáva módon a neveket, hanem csak úgy mellé össze-vissza kenik, mint a ház nélküli csiga, így ideütök, oda kenek, akkor az nem mocskolódás, az egy irodalmi műfaj, novella. Na, miután ezt tudom, én most itt olyan novellázásba kezdek, hogy kőkövön nem marad. Csak a teljesség kedvéért mondok el mindent, mint mondtam nekem, semmilyen problémám nincsen. A világ, boldog vagyok, meleg van, a színháznak vége, ilyen az élet. Na, csak a teljesség kedvéért, mégpedig úgy a teljesség kedvéért, hogy szeretnék olyan hatással lenni önökre, mint mondjuk az idő a kis cicára. Felnyitja a szemét. Na, szóval ez az író, neveket nem mondok, mert ugye akkor nem novella, jelen esetben nehéz is lenne neveket mondani, szóval olyasmire hallgat, mintha azt mondanám, hogy kezdet. Igen. No, nem, az a kezdet. Ilyesmit írt, hogy a ragyás képű táncdal énekes. Hogy szabad ilyet leírni? Hát ő erről nem tehet. Himlőhelyes kis pofikája van, ragyás képű, igen. Ugye? Ha például azt írta volna a táncdal énekesről, hogy elvállalta a DVSC pszichológus posztját, az rendben, az egy mocskos dolog. Na de nem ezt írta. Ha mondjuk azt írta volna a táncdal énekesre, hogy aláírta a Karta 77-et, hát azért fúj, ugye ilyet nem szabad. Na de nem ezt írta, azt írta, hogy ragyás képű. Hát ő arról nem tehet. Szóval ez pont olyan dolog, mint az íróra azt mondanám én, hogy ember. Hát szóval nem tehet, tehát tudni. Szülei elpillettek, új írónk lett. Azért mondom, hogy ez ilyen egyszerű. Csak a teljesség kedvéért. Csak a teljességet. Szóval a hakni így, a hakni úgy. Kérem szépen, ha beismerjük, ha elfogadjuk, ha nem, országos tömegigény. Kérem szépen, az országnak a 90%-a nem Pesten lakik. Különböző ilyen kis másod-harmadrendű helyeken. A Népszínház nem megy oda, mert nincs haszon a parasztokon. Illetve a közönségen. Az országos Nem én adtam ezt a nevet. Az országos rendező iroda szintén nem megy, mert minek? Egyszerűen, ha szégyen, ha nem szégyen, mi megyünk, minket hívnak, ahova hívnak, ahányszor hívnak, ez is egy fontos dolog, oda elmegyünk. Miért baj az, hogy azt, amit a mikroszkóp színpadon mondok, szó szerint, azt elviszem a legtávolabbi tanyavilágba is. Ők nem tudnak eljönni a mikroszkópra soha az életbe. Vonat sincs, busz sincs. Én elmegyek. Miért baj ez? A mikroszkópon a legmagasabb vezetők eljönnek, és azt mondták, hogy ez az elvtársak bátrabban, csak így tovább. Mert a központi bizottság mondja meg, hogy az ország merre menjen. De önök nagyon beleszólnak abba, hogy nevetve menjenek arra. Miért baj az, ha én a mikroszkópon kívül is megcsinálom ugyanezt? Tovább. Az író mindent megírt a Hackney-ról, egyet, csak a teljesség kedvéért, egyet nem, hogy abban a Hackney kocsiban ő is benne ült. 300 előadáson felvette előadásonként a 800 forintos gázsit, amit ő állapított meg magának, mert ha jól tudom, nem állítom, csak kérdezem, nincs működési engedélye? 800 forintot kért azért, hogy író-olvasó találkozókat rendezzen kocsmába. 15 percig volt az asztalnál. Aztán alatta. Mit lehet elmondani 15 perc alatt a kocsmába 800 forintért? Ő ugye, aki annyira Hackney ellen van. Aztán megkeresett engem, hogy menjünk ki Ausztráliába és Amerikába haknizni. Valóban nívós műsorról akart kimenni, hárman lettünk volna. Ő a konferencié, mert ahhoz is ért. Ez egy pazar ember. Ez egyszerűen mindent ért. Na most, lett volna egy énekesnő, akit nem én ismerek, hanem ő. Csak a teljesség kedvéért. Mert ezt eddig sehol nem írták meg. És lettem volna én a műsor. Barátaim szóltak, akik egy minisztériumban dolgoznak, a minisztérium nevének rövidítése két betűből áll. Az első betű a második betű. Jó, eddig megvagyunk. Ott szóltak, hogy nem baj, ha nem megyek ki ezzel a társasággal, mert a kapcsolat, a kinti kapcsolat olyasmi, minthogyha novellázok, minthogyha az ember a köszönésen csodálkozna. Na, mondja, köszönést mondjon valaki.
1: Szia.
0: Igen, szia. Most csodálkozzon rajta. Ez az, mondja együtt. Szia, én. Na, ez ilyen egyszerű. Szóval azért mondom, hogy harcolni kell a hibák ellen, a haknik ellen, a hozzá nem értés ellen. Na, de ne akárki harcoljon, hanem az szóljon, aki mellette szólhat. Tudják milyen ez, mintha nekem a szagról mesélne a görény. Ne! Ne! Még tovább, még mindig az új tükörné marad. Olvastam a minap egy szerkesztőségi rovatban, a néző, az olvasó írja, hogy az a művész, neveket nem írtak ám, mert hát annyira nem bátrak, csak úgy. Az a művész, aki a televízióban oly nagy bátorsággal kritizálja, bírálja a hibáinkat, csak azt nem írták, hogy kopaszodó, meg ez. Ezt nem írták, mert azt nem írja már. Ez a művész következőket vágta a fejéhez ennek a művésznek. Okirathamisítás, sikkasztás, csalás, kurvák futtatása, zsarolás és minden. Ezt úgy olvasom, hogy ez aztán már így aláírás, valamilyen ilyen meg ilyen János, hajdú böszörmény, népművelési felügyelő, ilyen meg ilyen utca. Így leközölte a tükör, és mit ad Isten? A következő vagy a harmadik számban olvasom ám, hogy ilyen nevű tisztességes, becsületes népművelő nincs. Ilyen utca sincs Hajdúböszörményben. Megmerem kockáztatni azt, hogy rendben van, ilyen nevű nincs, de ilyen mocskolódó szemét biztos van. Na most javaslom a tükörnek, hogy ha annyira nincs mit leközölni, hogy üresen maradna mondjuk a lap, inkább úgy, és én eladom, higgyék el, szétviszem mindenhova, eladom, de először nézzék meg, hogy mennyire igaz az, amit leírnak, aztán csak utána írják le. Magyar Hírlap, a következő. Fülembe jutott, hogy valamilyen ilyen cikk készül a Hackney ellen. Telefonáltam a főszerkesztő eltársnak, nem volt bent. Bent volt a második ember, mondom, tisztelettel szeretném megkérdezni, hogy miféle mocskolódásra készülünk megint. Miért gondolja azt, hogy azért az ön nevét leírják? Mocskolódás, mondom. Én nem gondolom, csak kérdeztem, tisztelettel viszontlátás. Megjelent a cikk, melyben az volt, hogy Hoffi Géza több helyen is fellépett, mondja a polgári igazgató, és többet nem hívjuk. Nos, nálam van a polgári igazgató távirata, tisztelt művész úr, amit a hétfői hírek írt, magyar, bátyány, ez súgyi gombutak, amit a Magyar Hírlap írt, hazugság, mert ilyet nem mondtam. Elferdítették a szavaimat, júliusban már várom önt nagy szeretettel, mert csak akkor volt legutoljára 600 ember a kultúrházban, amikor ön eljött hozzánk. Tisztelettel a polgári kultúrotthon igazgató. Ez is tény. Még tovább megyünk. Kicsit olyan fagyosan tetszenek nézni. Sajnos tényeket közben.
1: Nem, igaz.
0: Érdekrő. Na, akkor megyünk tovább. A minap, nem tudom milyen kalandvágyból, a Kecskeméti Művelődési Központ igazgató elvtársa, valami Gila nevű, akinél egyébként előtte a Mikroszkóp Színpad sas barátom javaslatára két előadást csinált, a tanyasi öregek megsegítésére. Ingyér, felajánlottuk a teljes bevételt, előadást megcsináltuk, zsúfolt ház, az igazgató elvtársnak annyira nem volt ideje, mert nyilván másképp megtette volna, hogy odajön, és azt mondja, hogy köszönjük szépen. Nos, ez a Gila elvtárs egy levelet küldött el az egyik akasztói kultúrotthon igazgatóhoz, idézem. Ja, azt még elmondanám, hogy az országos rendező iroda igazgatója és a fő ügyésze, na rosszul mondom, az csak ő képzeli, a jogtanácsosa sugallotta a levelet. Így szól. Amikor megérkezik Hoffi Géza, azonnal két hatósági tanú jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni arról, hogy milyen a hangulata. És ezt a jegyzőkönyvet 8 napon belül el kell küldeni az országos rendező iroda igazgató elvtársához. Nos. A hangulatom addig nagyon jó volt. Boldogan mentem, hívtak. Mentem, és nem tudom milyen kalandvágyból kimentem a kultúrház WC-jére. Ott kezdett a hangulatom kicsit csappanni. Nem mondanám. Volt egy TV-filmsorozat, az volt a címe, hogy a Nagy Csaták. Hát az ehhez a látványhoz képest, hát kérem, nem akarom részletezni, de ott gazdagon berendezett, minden volt a WC-ben. Kultúrközpont, szóval nem akármi. Tátra csúcs, Niagara vizesés, minden. Egy dolog nem volt. Papír. Gondolom a népművelő munkája ott kezdődne, mert nálunk a mikroszkópon úgy kezdődik az este, amikor bejön a színház vezetése, Komlós elvtárs, a WC-nél kezdi, megnézi, hogy méltó-e a mikroszkóphoz a WC. WC, bocsánat. Akkor egy népművelőnek pedig kötelessége lenne papírt vinni. Nem lehet kapni mindig az üzletben, van olyan. Akkor vigye ki a körlevelét. Már tettünk az emberekért valamit. Na, mit nem mondtam még el így kapkodva? Jaj, jaj. Olvasom a cikkekben, hogy mi ilyenek vagyunk, meg olyanok vagyunk, és ami meg a másik oldal, azt meg nem írják meg. Példa. Jól tudom, Nemes Nádudvaron, a népművelő elvtárs hullarészegen ellopta a fizetésünket. Én ennek örültem, mert amikor ez kiderült, akkor éppen Komlós János volt a színpadon. És ő még ezt nem tudta, és úgy mondta a szöveget, mintha pénzért mondtam. Én meg a tízletek mögött, na mondom, ez már valami. Aztán én rám nem is került a sor. Komlós elmondta, utána mondtam neki, hogy nagyon jó, hogy elpróbáltad, mert most már a többi sokkal jobban fog menni, majd meglátod. És ilyenek vannak. Na most, visszatérve a felszólalásom, na, esik. Mindegy, legalább valami tisztára mossa ezeket. Szóval, szeretném, hogyha engem ne zavarnának össze ennyire, hogy egy ilyen megnyitó felszólalásban, meg ugye mégiscsak egy miniszterhelyettes mondta, szóval, hogy mondjuk úgy egyezne ez a vélemény, meg amit a sajtó ír. Tehát így tudni, szóval engem ez annyira megzavar ez a kettősség, és én ezt nem tudom követni, tetszik tudni. Szóval, meg azt, hogy a társadalmi szeretünk, meg kapkodva beszélek, mert tele van az agyam mindenfélével. Jó, hogy itt rád néztem. Nagy problémája volt a kabarénak, a kabaré színháznak, amikor a korona hazajött, illetve hazakerült. Marton, nem tudom, hogy gondolta. Most rád megy a gép, figyelj. Azt hitte, hogy úgy, mint eddig, mindennel úgy szabad viccelni. És a koronáról is csinált egy ilyen kis mókát, ugye? Mert hát mókázunk. Olyan felháborodás tört ki, fú, az ismétlésnél ki kellett hagyni a koronáról szóló, a hálósapkáról szóló kis mókát. Levelek jöttek, hogy meg fogtok dögleni, meg mennyagam, meg a hálós. Aláírás a levél alatt márciusi ifjak. Na most én sose felejtem el, életemben egyszer voltam történelem órán. Valahogy bekeveredtem, nem az a lényeg most, hanem hogy ott éppen arról volt szó, hogy ezek a márciusi ifjak annak idején éppen a korona ellen mentek be oda a diszkóba a Röltex, vagy Pilvax, megvan a Pilvax, most valami Petőfi nevű suhanc, nem tudom, vitte-e valamire, az éppen azt írta, hogy akasszátok fel a kira valami ilyesmit. Nem olvastam, csak beszélik, nehogy lenézzenek. Na most, szóval azt javasolnám az ilyen levélíróknak, hogy először talán, ha a nyolc elemit elvégezné, és utána lenne véleménye, és akkor már nem kerülne ilyen ellentmondásba, tetszik tudni.
1: Tordján Pubi! Most jobb, mert most csönd van. De kicsit nem lett volna szerencsénk, most ő az államelnök. De jó, hogy nem fagyott be a Duna. És akkor ilyet, hogy nem lehet egy ilyet félretteni, nem. A pacarra kell bízni. És hát, hogy ahogy szokás, nem a szóvivő tájékoztatta a népet, hanem kis feleség, jó nevű vidéki. Nagyon. Ótvar. Én egyszer láttam. Na nem színházban, ne csinálj. Ne sértsék meg. Parlamentben láttam, mondom. Nézd már. Bejött a büfésnő. Na szóval ő mondta, hogy a Józsi már nem fosik. Hát demokráciában ez úgy megy, hogy tájékoztatják a lakosságot. Hát emlékezz vissza, amikor a Brezsnyev meg, már egy hete jégen volt, érted? Az ablakon kitették a kezét, hogy még él. Tájékoztatni kell az embereket. És akkor a kórházban meglátogatta a Pubit a két törpe. De a Horn Gyula miért ment? Megírta Gyula apostol első levelét az egyháznak. Azért is egy érdekes mi, mindenki megsértődik, és azt senki nem ejti ki a száján, hogy most akkor igaz vagy nem igaz. Arról nincsen szó. Azt mondtam múltkor egy lelkész úr, helytelen, hogy a családok hajtják a pénzt, és nem tudnak vacsorázni gyertyafény mellett, hanem csak a pénzt hajtják. Igen, lelkész úr, igen. A GDP akármekkora, ez a sok szerencsétlen ember hajtja a pénzt, mert különben éhen döglik. Nem tud semmit sem megvenni. A nyugdíjasok, tudom, rengeteget emeltek, de a csirkenyakra meg a csirkefejre se. Na most ilyeneket nem szabad bántani, hogy miért nem, miért a pénz után megy, mert rá van kényszerítve. Magának könnyű, hazamegy, ott a persely. Hát ez ilyen egyszerű. Nem kell bántani, van elég bajuk szegényeknek, ez irgalmat. És akkor elmentek meglátogatni, a Gyula vitt madártejet. Beveszed? Én csak azt nem értettem, amikor a Viktor ment, de a miniszterelnök úr azért álljunk meg. Jó, nem repülővel ment, de ment. És erre képzeld el, odaér, útvölgyi nővérkék töki géppisztolyba. Itt van a miniszterelnök. Igen? Hányszor várakoztatott engem a parlament folyosóján? Pedig én tettem a fejére a koronát, és én is veszem le onnan a posztkommunista, kommunista poszt. Alszom. Szépen jött a miniszterelnök, a Pubi meg. Lement Viktorka a kórterembe, nagy nehezen fölmászott az ágyra, és... Ez a lába. És... Ezt is. És akkor álmában a Pubinak megjelent a hófehérke, meg a herceg. És a hercegnek lecsúszott a gatyája. És hófehérke ekkor ismerte meg a 8. törpét. Szóval csodák vannak.
2: Fogadjátok búcsúzóul tőlem ezt a dallamot, legyetek, mint jókedvűek, szegények és gazdagok. Legyen már az életünk egy nagy bőség kosár. Nem kívánhat ennél többet, kicsi huszár.

Leg. Várnak a színpaduk, az újabb évek, mókászni jó dolog, ilyen az ember.

sosem örökre. Az élet megy tovább, vígan pörögve. A kedves publikum, tapsát kivárom. Legyetek boldogok, szívből kívánom. Ha egyszer búcsúzom, sohasem véglen. Várnak a színpadok,

Tanár úrnak tisztelettel jelentem, az osztály létszáma 29, jelen van 21, hiányzik, nekem már 8. Igen, tisztára a táblát és kinn is maradok. Elkezdhetem? Akkor kezdjem? Elkezdem. Atén fővárosa Görögország. Jellegzetes tájaival ámulatba ejti. Ha kinyitjuk az ablakot, belátunk a félsziget kellős belsejébe. Hol 5 török 5 göröggel. Éghajlata azonban behozatalra szorul. Mezőgazdasága fejlett, de a földművest a traktor néha elnyomja. Én készültem. A vízigót 0 fokon megfagy, és a gordiuszi csomó szintelen szaktalan szúrós szagú gáz. De miért is legyen ez ilyen egyszerű? 1645-ben felsértés miatt karóba húzzák a szőlőt, és elkezdődik a 100 évig tartó dohányipar. Én készültem. Afrika Afrikából. 10 meg 10 az 20. Ezt kihasználva a két ismeretlenes egyenlítőn olajra lépnek. Ekkor kiszámítom a kerületét a kúpos tevének, gyököt vonok arab számokkal, majd kiderül, hogy mégis 4 laknak benne. Én készültem. Ott, ahol a kis túr siet beléje, mint a Tisza-Duna dráva száva, hol van apám pizsamája? Anyja neve küzdelmes gyerekkor. Szülőfaluja sajátjának tekinti. Hó csípkedte télben gyalog Debrecenig. Ott álnéven jelenik meg. A kisfaludi társaság meghirdeti, azóta híres. Ünnepelni szoktuk. Évenként. Én készültem. A múlt század egy szomorú széltépázta reggelén, kinyitja szemét, majd fel kell a nép. Nyitott ablaknál friss levegő mellett lerázza az igát. Európa szerte fellángolnak a bunzenégők. A vasutasok is visszatérnek a régi kerékvágásba. Mértékegységben az erő. Én készültem. Newton nem esik messze a fájától, de a földön fekve szeme elé illeszti az Archimédesz töltényét. Megdöbbenve látja Hannibált, amint átkel az Alpokon 40 darab cukros zsíros kenyérrel. Newton feleslegesen adja le a vészjeleket, mert Rómából érkezik a sürgöny, a Toszka el van vetve. Én készültem. Misa és Pável, 2 medve zsonka. Tréfásak. Benéznek az egyik aknó. Pável Gavarit Misának. Učíce, učíce, učíce. Én készültem. Tanár úr, adjon nekem egy utolsó lakmuszpapírt. De mi ez? Mi ez a csend? A világ mindenségét neki. Hová, hová, tanár úr? Szálljon le már ugyanarról a szivar alakúról. Hová repül? Te csak nem az állásából. Viszlát! Majd írjon! Én is írok! Ő is ír! Mi írunk! Hát erre készültem.

0: Angyalok helyén a világa sajnos nem 100%-os, de a Merci Rádió zenei kínálata 100%-os magyar. Magyar. Úgyhogy mit fog hallgatni velem együtt és a Rizskával? A Merci Rádiót, igaz, Rizska?
1: Ma este a Soder Klubban Dombóvári István, Fatházi László, Szőlősi Csák Gergely. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Kis Ádám. Jó szórakozást!

Sziasztok, köszöntök mindenkit. Hát az a Nikolász vagyok a másik műsorból. Mármint a Nicolas Cage. Nem, csak többen megjegyezték, hogy mi volt a Nicolas, vaznek, azért, mert felvettem egy kalapot. Hát nem tudom, ez mondjuk nem tökéletes már Nicolas, aki kalapban van, nem tudom. Vagy Mikulás. Na most a... Ha már az X-faktort említettem, én amit, amire rájöttem, ez a Falusi Marian, ez egy Jolly Joker az RTL klubnál gyerekek. Ő volt a csillagszületik zsűrie, utána segített a Benkőnek kurvát választani, utána... Várjál, utána a Gesztinek X-faktort választani. Érted? Tehát univerzális, mindenhova jó. Majd az lesz, amikor Erős Antóniának meg Szellő István, aki megy a hasa, hogy hát Marian. Megtennéd, hogy beugrasz, mert... És elmondja a híreket. Na most egy helyszínen nem tud szegény helyettesíteni, ez az időjárás jelentés, mert a Dunántúlt kitakarja. De hát erről... Ne röhögjél már, nem ő tehet róla, hát az ország kicsi. Az ország kicsi, nem ő tehet róla. Amerikában csak Texas-t akarnák, érted? Tehát azért mondom, az ország kicsi. Lagzi volt nálunk a családban. Azt kell, hogy mondjam, a utóbbi 10 év legnagyobb happeningje ment végbe. Nővérem férhez ment, én úgy hívom, nővérem megnősült, és szeptember 11-én volt a Lagzi. Hát... Én mondtam nekik, nem vagyok babonás, de egy New York felé tartó gépen tartanám, és mondták nekik, jó a magyar szálloda, sajnálják. Tesóm tréner, pszichológus, tréningeket tart felsővezetőknek, csak nagyapám szerint tréningruhákat, arú felsővezetőknek. Azt mondta nagyfejtel, hogy jó tréninget hozzá már nekem is, Krisztike, mert az én mackóm 70-ben volt, 80 éves, úgyhogy... Hát tesóm hozott is csak a boltból. Na most tesóm egy kicsit ilyen tréningszerűen fogta fel a saját Lagziának megszervezését, mert én, mint testvér, 4 oldalas Excel táblázatot kaptam. Mikor, hol, mit, miért, kivel, megjegyzés, tehát, hogy minden le volt írva. Kedvencem az volt, 14:20-tól be volt nekem írva, 14:30-ig kötetlen beszélgetés. Hát mondom, tesómnak hát témát nem adtál meg, bazd meg, hát én nem tudom, hogy... Mondjuk anyámmal mi a francról fogok beszélgetni 10 percig, elképzelésem sincs, vagy nagyapámmal. Jó, hát nagyapáik is meg voltak hívva. Fesztiválosoknak mondom, nagyapáik a 0. napon érkeztek. Lagziba, ott alvós egyel. Ott alvós egyel. A nagyapa is köztem egy ilyen New Yorki idő van, mert hát nagyapa maga biztosan ébred 4 órakor, én meg bizonytalanul 10 órakor. Tehát egy ilyen laza 6 óra. Hétvégén Los Angeles időre módosul, akkor 9-et verek rá. Legutóbb karácsonykor voltak nálunk, és mondta anya, hogy hát akkor a te feladatod, Ádámka, nagyfater begyűjtése. Ma pénteken érkeztek vonattal, mondom, a csütörtökön már rácsörgök az öregre, hogy minden oké-e, hívom, azt mondja, baj van. Na hát itt se vagy még nagyapa, mi baj van? Azt mondja, nem tudok holnap menni a korai vonattal, csak a későbbivel. Ó, hát ez annál jobb. Annál tovább alszom. Mikor indul a későbbi? 4:20. Ő nagyapai viccen kívül, hogy a korai, az neked melyik lett volna, azt mondja, te a 3:50-es nem tudom elérni. Az a reggeli vonat, azt ő nem tudja elérni, csak a 4:20-as. Na most ezt megjegyeztem neki,